0: céljából. Az így megnyíló weboldalak gyakran hivatalos platformokat utánoznak, de ezekétől eltérő internetes címen érhetők el.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Váradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Megjelent a hivatalos közlönyben, így hatályba lépett a proszumerekre vonatkozó törvény. Jól haladnak a felújítással a Nagyvárad-Kolozsvár vasútvonal egeresi szakaszán, de Bihar megyében még mindig elég nagy a lemaradás. Biztonságos az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége. Romániában a kiváló minőségűnek ítélt vizek aránya elérte a 84%-ot. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Megjelent a hivatalos közlönyben, így hatályba lépett a proszumerekre vonatkozó törvény. A jogszabály lehetővé teszi a megtermelt többletenergia értékesítését a napenergiából áramot termelő berendezéshez közvetlenül kapcsolódó más fogyasztók számára, valamint hogy a többletenergiát a proszumer egy másik fogyasztási helyen használhassa el, ha a két fogyasztási helyet ugyanaz a szolgáltató és áramelosztó vállalat látja el árammal. Arra is módot ad, hogy a többletenergia értékét leírják a gázszámlából, ha a proszumernek ugyanaz a cég az áram és a gázszolgáltatója. Ugyanakkor bevezeti az energiatárolás lehetőségét az áramtermelő fogyasztók számára. A proszumereket ezentúl három kategóriába sorolják, a 27 kW alatti termelőkre pedig érvényes lesz a havi elszámolás, illetve a másik fogyasztási ponton történő kompenzáció lehetősége. Jól haladnak a felújítással a Nagyvárad-Kolozsvár vasútvonal egeresi szakaszán. A munkálatok több mint 70%-a elkészült. A nagyszabású projekt legfontosabb mérföldköve a Szamos folyón átívelő új vasúti híd építésének megkezdése Kolozsváron. Naponta több mint 1200 tonna zúzott kő kerül a munkaterületre, körülbelül 300 méter talpfát fektetnek le, és mintegy 500 méter sínt raknak le. Ezzel párhuzamosan folynak a munkálatok az útvonalon található többi állomáson, az elektromos és jelzőrendszereken, valamint a kolozsvári állomás közelében épülő új karbantartó csarnokon, amely elengedhetetlen a fővonal modern üzemeltetéséhez. Bár a Kolozs megyei szakaszokon jó a helyzet, Bihar megyében még mindig elég nagy a lemaradás. Biztonságos az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége, derül ki az Európai Környezetvédelmi Ügynökség értékeléséből. A 27 uniós tagállamban, valamint Albániában és Svájcban vizsgált 22 ezer fürdő közül a kiváló vízminőségű fürdőhelyek aránya Ausztriában, Bulgáriában, Cipruson és Görögországban a legmagasabb, eléri vagy meghaladja a 95%-ot. Ezzel szemben Belgiumban, Magyarországon, Lengyelországban, Észtországban és Albániában a fürdővizek kevesebb mint 70%-át sorolták a kiváló kategóriába. Romániában a kiváló minőségűnek ítélt vizek aránya elérte a 84%-ot, ami valamivel az uniós átlag alatt van. A tengerparti fürdővizek minősége általában jobb, mint a folyók mentén vagy tavaknál található fürdőhelyek vízminősége. Tavaly a tengerparti fürdőhelyek 88%-a kapott kiváló vízminőségű besorolást, a tavi vagy folyami fürdőhelyeknek viszont csak 78%-a.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: Sok rádiót lehet hallani, de csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az egyre aggasztóbb aszályos időszak leginkább a mezőgazdaságot sújtja, azonban az energetikát is negatívan érinti, amit a zsebünk is hamarosan megérez. Újra meghosszabbították a december 1 park felújításának határidejét, a kivitelező augusztus 17-éig kapott haladékot. Románia rendelkezik a világ második legmagasabb lakástulajdonosi arányával, a lakosság 92,8%-a saját tulajdonú ingatlanban él. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az egyre aggasztóbb aszályos időszak leginkább a mezőgazdaságot sújtja, azonban az energetikát is negatívan érinti, amit a zsebünk is hamarosan megérez. A hazai energetikai rendszer stabilitását három forrás biztosítja: a vízerőművek, a csernavodai atomerőmű és a földgázzal vagy szénnel működő hőerőművek. Jelentős beépített termelési kapacitással rendelkeznek a napelemparkok és a szélturbinák is, azonban ezeknek a működése nem folyamatos, utóbbiaké pedig teljes mértékben kiszámíthatatlan. A szárazság miatt a Duna és a belföldi folyók hozama is elmarad a sok éves átlagtól, ami két szempontból is veszélyforrást jelent. A víztározók csökkenő telítettsége miatt a vízerőművek a szükségesnél kisebb kapacitással tudnak csak termelni, márpedig a vízenergia a legfontosabb hazai energiaforrás. A másik problémát a csernavodai erőmű jelenti, amelynek a hűtését a Duna vizével biztosítják. Ha a vízszint egy bizonyos érték alá csökken, le kell állítani az erőmű egyes blokkját, amire 2003-ban már volt precedens. Újra meghosszabbították a december 1 park felújításának határidejét, a kivitelező augusztus 17-éig kapott haladékot. A park nagy része már csak nem elkészült, de a teljes átadáshoz még további munkálatokra és tesztekre van szükség. A késés egyik oka, hogy a kivitelezés során olyan előre nem látható munkálatok váltak szükségessé, amelyek az eredeti tervekben nem szerepeltek. Ezeknek megfelelően ugyanis egy fasort kellett volna elültetni, de a munkálatok során kiderült, hogy a kijelölt hely alatt egy régi fűtéscső húzódik. Emiatt előbb át kellett helyezni a teljes csőszakaszt, és csak ezt követően lehetett elültetni a fákat. Románia rendelkezik a világ második legmagasabb lakástulajdonosi arányával, a lakosság 92,8%-a saját tulajdonú ingatlanban él. Az első helyen Szlovákia áll, a harmadik pedig Horvátország. A magas arány mögött elsősorban történelmi okok állnak. A rendszerváltás után számos közép- és kelet-európai országban az állami tulajdonú lakásokat rendkívül kedvezményes áron adták el a bennük élő bérlőknek, ami tömeges magántulajdont eredményezett. Hasonló folyamat zajlott le Kínában is az 1990-es évek lakáspiaci reformjai során, amikor az állami lakásállomány jelentős részét privatizálták. Ezzel szemben Európa leggazdagabb országai közül több is a lista végén található. Németországban a lakosság mindössze 41%-a él saját tulajdonú ingatlanban. Ennek oka, hogy ezekben az országokban fejlett és stabil bérlakáspiac működik. A bérlőket erős jogi védelem illeti meg, a hosszú távú bérlés pedig társadalmilag is elfogadott alternatívát jelent a lakásvásárlással szemben.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egy olyan online felületet indított el a Románországos Egészségbiztosítási Pénztár, amelyen a lakosság az állami kórházak működését ellenőrizheti. Levélben rótta meg az Európa Tanács a román hatóságokat és kért magyarázatot a Bihar megyei illegális otthonok ügyében. Újabb SMS-es csalási hullámra figyelmeztet az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egy olyan online felületet indított el a Románországos Egészségbiztosítási Pénztár, amelyen a lakosság az állami kórházak működését ellenőrizheti. A Performanza Spitale Publice elnevezésű alkalmazás a cenease.ro/spitale címen érhető el. A platform jelenleg a 2025. december 31-i állapotot tükröződő adatokat tartalmazza. A felhasználók kiválasztatják a kívánt megyét, ezt követően pedig megtekinthetik az adott térség állami kórházainak legfontosabb mutatóit. Az ágyak számát és kihasználtságát, az ellátott betegek számát, az átlagos kórházi tartózkodási időt, az esetek összetettségét, a személyzeti normákat, a betöltött álláshelyeket, valamint a kiadásokat és a finanszírozási forrásokat. A platform összesen 372 romániai állami kórház adatait tartalmazza, köztük 12 Bihar megyei egészségügyi intézményét. Levélben rótta meg az Európa Tanács a román hatóságokat és kért magyarázatot a Bihar megyei illegális otthonok ügyében. Az Unió emberi jogi biztosa arra figyelmeztet, hogy a hatóságok évekig figyelmen kívül hagyták a Viorel Páska otthonában elkövetett visszaélésekre vonatkozó jelzéseket és intézkedéseket követel a hasonló esetek megelőzése érdekében. A levél azt követően született meg, hogy Michael O'Flaherty május végén látogatást tett Romániában. A dokumentumban bemutatott legsúlyosabb eset a Bihar megyei otthonok ügye. A biztos említést tett a Viorel Páska által üzemeltetett otthonokról, ahol több ezer kiszolgáltatott embert megalázó körülmények között szállásoltak el, majd hozzátette, hogy a helyzet különösen aggasztó. Ismét figyelmeztetett az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság, mert továbbra is terjednek olyan SMS-ek, amelyekben csalók állítólagos bírságok vagy elmaradt befizetések rendezésére szólítják fel a címzetteket. A sürgető hangnemű és rövid fizetési határidőket megszabó üzenetek küldői büntetésekkel és késedelmi pótlékokkal fenyegetnek. A csalók az SMS-ben elküldött hivatkozás megnyitására próbálják rávenni az áldozatokat, látszólag a tartozás kifizetése vagy az adatok ellenőrzése céljából. Az így megnyíló weboldalak gyakran hivatalos platformokat utánoznak, de ezekét től eltérő internetes címen érhetők el.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, kellemes ébredést kívánok nektek. Végre péntek van, a hét legjobban várt napja, az utolsó melós nap, 2026. július 24-e egészen pontosan. Itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában pedig már is indul a Reggeli Plusz Light Edition. A mikrofonnál egészen 8-ig kessérű Tomi, felvértezve a legfontosabb helyi infókkal, természetesen érdekességekkel, színes hírekkel és a világ legjobb zenéivel, úgyhogy várlak benneteket nagyon sok szeretettel. No, nézzük a témákat az első órában, hogy miről lesz majd szó. Hát úgy tűnik, hogy búcsút mondhatunk a zsugorfóliázott zöldségeknek és a mini szállodai samponoknak is. Lássuk majd, hogy hogyan változnak meg a vásárlási és utazási szokásaink az EU legújabb döntése nyomán. Illetve arról is szó lesz majd, hogy ti milyen típusok vagytok, éjjeli baglyók, esetleg néha kifejezetten keresitek a csendet. Hát lehet, hogy nem lusták vagytok, vagy magatoknak valók, hanem átlagon felüli az intelligenciátok. Lássuk a rejtett jeleket, nem sokára beszélünk erről, közben pedig halljuk a legjobb zenéket, ahogyan ígértem, jön Miles Smith és a Hold Me in the Dark.
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: Na akkor foglalkozzunk egy fontos témával itt a Pluszon, a reggeli Pluszban. Hamarosan ugyanis gyökeresen átalakulnak a mindennapjaink a szupermarketekben és a szállodákban is akár. Az Európai Unió új szabályozása értelmében ugyanis véget ér a felesleges, egyszer használatos műanyag csomagolások kora. A tiltás értelmében teljesen eltűnnek majd a boltok polcairól az egyenként fóliázott zöldségek és gyümölcsök, a műanyag tálcák és a többszörös zsugorfóliák, erről már beszéltem. De a szigorítás a turizmust is eléri. A szállodákból kivezetik a kisméretű műanyag flakonos tusfürdőket és samponokat, a repülőtereken pedig betiltják a bőröndök műanyag fóliázását is. A cél a drasztikus hulladékcsökkentés, valamint az újrahasznosítható és újratölthető csomagolások elterjesztése. Bár a változás új rákészülést igényel a gyártóktól és a vásárlóktól egyaránt, a környezetvédelmi szakértők szerint ez az egyik legfontosabb lépés a műanyag szennyezés elleni küzdelemben. A kérdés csupán már csak az, hogy vajon könnyen átállunk majd a csomagolásmentes mindennapokra? Hát ez a jövőben fog majd kiderülni, amikor ugye ezek a tervek megvalósulnak. Addig meg hát rákészülünk természetesen. Mi meg menjünk tovább itt a reggeli Pluszban, egy újabb nagy kedvenccel. Jön már is Alessa Dixon a Pluszon. Ez a The Boy Does Nothing.
1: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz. A Plusz FM-en.

0: idejét. A park nagy része már elkészült, de a teljes átadáshoz még be kell fejezni több munkálatot, valamint le kell zárni a szökőkút és a zöld felületek tesztelését. A kivitelező eredetileg május 31-ig vállalta a beruházás befejezését, a határidőt azonban már többször módosították. A Városháza szerint a csúszást részben előre nem látható munkák okozták, például egy régi fűtésvezeték áthelyezése vált szükségessé a tervezett fasor alatt. A park 6 munkaterületéből 2 gyakorlatilag elkészült, a szökőkút első próbaüzeme is sikeres volt, de még víz és hangrendszer tesztek várnak rá. Emellett a gyepnek meg kell erősödnie, és a dísznövények egy részét is el kell még ültetni. Az önkormányzat bízik abban, hogy a parkot augusztus 17-én átadják. Ezt követően a kivitelezőnek minden késedelmes nap után kötbért kell fizetnie. Köszönöm szépen a figyelmeteket, én pedig átadok nektek egy újabb jó dalt. Jönnek a slágerek és a magyar kedvencek, már is Teddy Swims énekel itt a Pluszon. Ez a Didar. Jó reggelt!
1: Ez a Reggeli Plusz. Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.

0: Kellemes szép reggelt nektek pénteken, július 24-én, és akkor az IQ a főszerepben a folytatásban. Hát kérem szépen, gyakran gondoljuk úgy, hogy a magas IQ a jó jegyekben, vagy mondjuk a matematikai zsenialitásban mutatkozik meg, ugye? Pszichológiai kutatások szerint viszont a kiemelkedő intelligenciának meglepő hétköznapi jelei is lehetnek. Az egyik ilyen furcsa szokás az éjszakázás. A vizsgálatok alapján a magasabb IQ-val rendelkező emberek hajlamosabbak későig fent maradni, mert az csendesebb időszakot és több teret biztosít a kreatív gondolkodásra. A másik jel pedig az egyedüllét iránti igény. A kimagaslóan intelligens emberek kevesebb felületes társas érintkezéssel is teljesen elégedettek, és jobban stimulálja őket a saját belső világuk, vagy egy mélyebb hobbi, mint a folyamatos nyüzsgés és pezsgés. No, ki ismert magára? Hát megmondom őszintén, egyébként én ilyen ember vagyok, de ettől függetlenül nem tartom magamat magas intelligenciával rendelkezőnek. Ettől függetlenül lehet, hogy a szakemberek mást mondanának, nem tudom. Hát ha van kedvetek, akkor dobjatok egy Facebook üzenetet, hogy ti hogy álltok ezzel a témával. Korán keltek, szerettek későig fennmaradni? Mentek bulizni, keresitek a pezsgést, vagy inkább egyedül vagytok? Jöhetnek az üzenetek, és jöhetnek közben a slágerek és a magyar kedvencek, megpörgetjük itt a reggelt pénteken, már is az ezredforduló környékéről érkezik az Alcazar és a Crying at the Discotheque.
1: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel! Reggeli Plusz! Reggeli Plusz! A Plusz FM-en!

0: No, itt a Plusz FM-en zárjuk a reggeli Plusz első óráját július 24-én. Mindjárt jön a folytatás, mindjárt mondom nektek, hogy a következő órára mivel készülök, de azért arról is ejtsünk néhány szót, hogy itt a hétvége a nyakunkon, pénteken és szombaton pedig támad Nagyvárad és a környék legnagyobb házi bulija, a Party Plusz, úgyhogy este 21 órától várlak benneteket ma is és holnap is DJ diszkózaként, remélem, hogy találkozunk. No, nézzünk át fél szemmel a következő órára, zenél majd a Texas, aztán velünk lesz majd a Nox, kezdésként érkezik Nico Santos, előtte pedig természetesen friss hírek, ropogós információk Ábrahám Miklóstól.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Mélyen megosztott lett a romániai társadalom a demokráciához való hozzáállás kérdésében. A lakosság nagy része feladná a rendkedvéért. Ismét jelentősen nőtt az üzemanyagok ára, és nem látszik fény az alagút végén. Kevesebb mint egy óra alatt mérgezett meg a TikTok egy 12 éves gyermeket utánzó álfiókot. A valóság sokkal rosszabb, mint azt a legtöbben gondolnák. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Mélyen megosztott lett a romániai társadalom a demokráciához való hozzáállás kérdésében. Az Inscope legfrissebb közvéleménykutatása szerint a lakosság csak nem fele akár egy tekintélyelvűbb, kevésbé demokratikus rendszert is elfogadna, ha az rendet és stabilitást garantálna. A felmérés adatai szerint a kevésbé demokratikus berendezkedés támogatók aránya a politikai szimpátia és az iskolai végzettség alapján jelentős eltéréseket mutat. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 60%-a, a középfokú végzettségűek 48%-a, míg a felső fokú végzettségűeknek csupán 24%-a hajlana el egy autoriter rendszer irányába. Szerintük a döntések gyors meghozatala a legfontosabb, még akkor is, ha a hatalom demokratikus fékjei és egyensúlyai kevésbé érvényesülnek. Jelentősen megemelte a töltőállomásain alkalmazott üzemanyagárakat a piacvezető Petrom, miután a Rompetrol már egy nappal korábban is újból drágított. Az üzemanyagárak emelkedése a kőolaj nemzetközi piaci árának alakulásával áll összefüggésben. Aki az ország valamelyik Petrom kútjánál akar tankolni, kénytelen megállapítani, hogy igencsak megugrott az üzemanyagára. A Petrom ugyanis 15 banival emelte mind a benzin, mind a gázolaj literenkénti árát. A pekoonline.ro üzemanyagár monitor szerint pedig hasonló mértékű áremelést eszközölt ki a szintén az OMV Petrom Marketing által üzemeltetett OMV is. Az üzemanyagárak emelkedése ezúttal is a nemzetközi környezettel áll összefüggésben, és minden jel arra mutat, hogy a közeljövőben további drágulásoknak lehetünk szemtanúi és elszenvedői. A perzsöbölben újra fellángolt háborúnak és az orosz-ukrán konfliktusnak is árfelhajtó hatása van. Kevesebb mint egy óra alatt mérgezett meg a TikTok egy 12 éves gyermeket utánzó álfiókot. Derült ki egy kísérletből, amit néhány nappal ezelőtt a modern technológiák és alkalmazások bemutatásáról ismert újságíró Georgi Buchnich végzett. Az emberkereskedelem elleni országos ügynökség ugyanakkor egy kevésbé látható veszélyre is felhívta a figyelmet. Az algoritmus nem tesz különbséget egy veszélyes trend és az áldozatra halászó emberkereskedő között. Ugyanazt a biztonsági rést aknázzák ki, a visszaigazolási kényszert, a magányt és az online tér megfigyelésének hiányát. Egy kiskorú behálózása nem egyetlen beszélgetés alatt történik, hanem olyan fokozatos eljárás során, ami a gyakorlatlan szemnek szinte észrevétlen. A bizalmat lépésről lépésre építik fel. Ezt hívják groomingnak. Pénz, törődés, lehetőségeket kínálnak, majd lelkileg manipulálják a gyermeket, aki épp kiszolgáltatott helyzetben van.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon napközben 28, éjjel pedig 15-16 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadék is várható, záporok, zivatarok bárhol és bármikor kialakulhatnak, a szél pedig megélénkülhet. Az UV-sugárzás továbbra is nagyon erős, fronthatás ugyanakkor nem terheli a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: A mai napon este 18 óráig le van zárva a Kröngulúj utca, hogy a vasúti felüljáró fém szerkezetét elbontsák. A munkálatok a vasútvonal felújítási és villamosítási projektjének részét képezik. A mai naptól lezárják a Berze és a Szent László utca közötti szakaszt. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat alakítanak ki a Stefán Csevára sugárút és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Lakóros utcáról balra is lehet majd kanyarodni a Stefán Csemáre sugárútra. Illetve július 25-én és 26-án naponta 5 és 18 óra között lezárják a Püspöki, azaz Matej Korvin utat a vasúti felüljáró fémszerkezetének bontása miatt. Nem megszokásból közlekedjetek, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM!
1: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
0: További szép reggelt kívánok nektek július 24-én itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Ez természetesen a Reggeli Plusz Light Edition. A mikrofonnál még 8-ig Keserű Tomi ebben a 60 percben is, és hát várlak benneteket slágerekkel és magyar kedvencekkel, ismét egy helyi infóval, valamint témákkal, érdekességekkel. Hát az igazság odaállt van, vagy esetleg a gyerekszobában, talán a vitrínben megérkeztek az első hírek a hivatalos X-akták LEGO készletről, ami augusztusban jön. Aztán rólunk magyarokról is szó lesz, hát összetartunk mi a nagyvilágban, vagy inkább nagy évben elkerüljük egymást. Meglepő pszichológiai okok állnak a külföldön élő magyarok viselkedése mögött. Nem sokára beszélgetünk erről, tartsatok velem mindenképpen, és ha már jó zenéket is ígértem, akkor itt van Nico Santos vele, startolunk, jön a Ray of Light. Szép reggelt!
1: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: reggelt, jó reggelt nektek továbbra is itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában pénteken, ez már a reggeli Plusz Light Edition második órája. Hát akkor játsszunk egy kicsit, mit szóltok hozzá. Kultikus időutazásra hívja ugyanis a 90-es évek rajongóit a Lego. A rajongói ötleteket megvalósító platformon ugyanis zöld utat kapott a népszerű sorozat, az X-akták ihlette szett. A készlet természetesen Mulder és Scully ügynök legendás, pincében lévő FBI irodáját mintázza meg. Eltűnhetetlen kellék a falról a jól ismert I Want to Believe poszter, az íróasztalok, a dohos aktatartók és persze maga az UFO-kkal kapcsolatos rejtélyes iratgyűjtemény is. A minifigurák között Mulder és Scully mellett a hírhet cigarettázó férfi is helyet kapott. A nosztalgikus kocka készlet a gyűjtők és a sorozat rajongóinak hát abszolút kedvence lehet, amikor a boltok polcaira kerül majd augusztusban. Ti kiraknátok az FBI pince irodáját otthon a polcra? Hát jöhetnek a válaszok, jöhetnek az üzenetek Facebookon. Megmondom őszintén, nem rossz egyébként az elképzelés, és hát ki tudja, lehet, hogy pont ebben a Lego készletben fogják majd az emberek megtalálni az igazságot, ami egyébként oda át van. A Nox meg itt van nálunk a pluszon, jön a forog világ.
1: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.

Ismét egy fontos info a folytatásban, úgyhogy kérem szépen a figyelmeteket itt a Reggeli Pluszban, a Plusz FM-en. Megkezdték az első aszfaltréteg leterítését a 79-es országúton, az Aradi út és a Nagyváradi körgyűrű kereszteződésében, a Jumbo bevásárlóközpont közelében épülő közúti aluljárónál. A Bihar megyei tanács tájékoztatása szerint ezzel párhuzamosan készül a felszíni körforgalom is, ezt követően pedig a közvilágítás kiépítése és az útburkolati jelek felfestése következik. A beruházás készültségi foka elérte a 85%-ot. A 406 méter hosszú közúti és gyalogos aluljáró födém szerkezete már elkészült, jelenleg a rámpák és a liftakna építésén dolgoznak. A megyében jelenleg további 4 alul- és felüljáró építése zajlik, míg a püspöki, azaz Máté Korvin utcai felüljáró kivitelezésére hamarosan kiírják a közbeszerzést. A Bihar megyei tanács programjában összesen 8 ilyen beruházás szerepel, amelyek közül 3 már elkészült. Köszi a figyelmet, jó utat kívánok egyébként a közlekedőknek a reggeli csúcsban, vigyázzatok magatokra és nem megszokásból vezessetek, és hallgassátok a Plusz FM-et természetesen. Jön Ray Dalton és a Blood Running nem sokára, előtte viszont érkeznek a friss információk, a ropogós hírek Ábrahám Miklóstól.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Hú, ez a fa túl szép lett.
2: Hogy érted, hogy túl szép?
1: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen mat, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
2: Most viccelsz? Azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
1: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
2: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az

0: feleséges. Minden, ami trilak. Nagyváradon a December 1 parknál. Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Milyen megosztott lett a romániai társadalom a demokráciához való hozzáállás kérdésében? A lakosság nagy része feladná a rendkedvéért. Ismét jelentősen nőtt az üzemanyagok ára, és nem látszik fény az alagút végén. Kevesebb mint egy óra alatt mérgezett meg a TikTok egy 12 éves gyermeket utánzó árfiókot. A valóság sokkal rosszabb, mint azt a legtöbben gondolnák. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Mélyen megosztott lett a romániai társadalom a demokráciához való hozzáállás kérdésében. Az Inscope legfrissebb közvéleménykutatása szerint a lakosság csak nem fele akár egy tekintélyelvűbb, kevésbé demokratikus rendszert is elfogadna, ha az rendet és stabilitást garantálna. A felmérés adatai szerint a kevésbé demokratikus berendezkedés támogatók aránya a politikai szimpátia és az iskolai végzettség alapján jelentős eltéréseket mutat. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 60%-a, a középfokú végzettségűek 48%-a, míg a felső fokú végzettségűeknek csupán 24%-a hajlana el egy autoriter rendszer irányába. Szerintük a döntések gyors meghozása.

0: összefüggésben. És minden jel arra mutat, hogy a közeljövőben további drágulásoknak lehetünk szemtanúi és elszenvedői. A perzsöbölben újra fellángolt háborúnak és az orosz-ukrán konfliktusnak is árfelhajtó hatása van. Kevesebb mint egy óra alatt mérkezett meg a TikTok egy 12 éves gyermeket utánzó árfiókot. Derült ki egy kísérletből, amit néhány nappal ezelőtt a modern technológiák és alkalmazások bemutatásáról ismert újságíró George Buchnich végzett. Az emberkereskedelem elleni országos ügynökség ugyanakkor egy kevésbé látható veszélyre is felhívta a figyelmet. Az algoritmus nem tesz különbséget egy veszélyes trend és az áldozatra halászó emberkereskedő között. Ugyanazt a biztonsági rést aknázzák ki, a visszaigazolási kényszert, a magányt és az online tér megfigyelésének hiányát. Egy kiskorú behálózása nem egyetlen beszélgetés alatt történik, hanem olyan fokozatos eljárás során, ami a gyakorlatlan szemnek szinte észrevétlen. A bizalmat lépésről lépésre építik fel. Ezt hívják groomingnak. Pénzt, törődést, lehetőségeket kínálnak, majd lelkileg manipulálják a gyermeket, aki épp kiszolgáltatott helyzetben van.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon napközben 28, éjjel pedig 15-16 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadék is várható, záporok, zivatarok bárhol és bármikor kialakulhatnak, a szél pedig megélénkülhet. Az UV-sugárzás továbbra is nagyon erős, fronthatás ugyanakkor nem terheli a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Július 20-a és augusztus 9-e között forgalomkorlátozásokra kell számítani a 79-es országút és a nagyváradi körgyűrű kereszteződésében épülő felüljáró kivitelezési munkálatai miatt. A munkálatok ideje alatt a Nagyvárad felé Nagyürög irányából érkező járművek a Hornbach áruház mellett kialakított ideiglenes lehajtót használhatják. Ennek végén a forgalom az Aradi út felé, illetve a Szent Andrási út irányába a Tiger üzlet felé folytatható. Azok az autósok, akik Nagyváradról a repülőtér vagy a Szent Andrási út felé tartanak, jobbra kanyarodhatnak a Szent Andrási út irányába, vagy egyenesen is tovább haladhatnak, azonban elsőbséget kell adniuk a Nagyürög felől érkező járműveknek. A Városháza azt javasolja a közlekedőknek, hogy a torlódások elkerülése érdekében használjátok a nagyváradi Metropolis körgyűrűt alternatív útvonalként. Emlékeztetnek arra is, hogy a tehergépjárművek számára kötelező ezen az útvonalon közlekedni. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
2: No, már is folytatódik a Reggeli Plusz, jön nem sokára az újabb téma, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy mi magyarok állítólag a szakemberek szerint kerüljük egymást a nagyvilágban, hogyha esetleg összefutunk mondjuk egy kirándulás vagy a vakációzás alkalmával. Hát meglepő pszichológiai okok állnak egyébként ennek a hátterében. Szóval ezügyben vizsgálódunk hamarosan, nálam pedig jó zenék vannak, már is jön Ray Dalton és a Blood Running, ahogyan ígértem.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

0: magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
1: Yeah, let me tell you what I'm talking about.

0: az idei nyár akkor teljes,
1: ha jó hangosan szólnak ezek a dalok.
0: Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.
2: They say the

0: pénteken, július 24-én folytatódik itt a Plus FM-en a reggeli Plus Light Edition, és a folytatásban rólunk, magyarokról lesz szó. Gyakori megfigyelés állítólag, hogyha külföldön járva magyar szót hallunk, mondjuk a buszon vagy a boltban, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy rögtön oda is szaladunk a másikhoz. Sőt, sokan kifejezetten igyekeznek átváltani a helyi nyelvre, vagy távolabb húzódni. A szakértők szerint a jelenség hátterében egyébként nem a rossz indulat áll. A kivándorlók vagy a tartósan külföldön élők gyakran a sikeres beilleszkedésre és az új identitás megteremtésére törekednek, amiben a hazai közeg néha visszahúzó erőnek tűnhet. Emellett a szocializáció és az otthonról hozott bizalmatlanság is közrejátszik. Bár vannak összetartó külföldön élő közösségek is, sokaknál az alkalmazkodási kényszer és a függetlenség iránti vágy felülírja a nemzeti összetartozás érzését. Ti tapasztaltatok már ilyet egyébként külföldön, mondjuk nyaralás alatt? Kerestétek a magyarok társaságát kifejezetten, vagy inkább elkerültétek egymást? Hát nekem annyi tapasztalatom van a témában, hogy gyermekkoromban, amikor Bulgáriában nyaraltunk, akkor a nagy közös zuhanyzóban azért jól esett magyar szót hallani, még akkor is, ha mondjuk ez egy kamionsofőrtől származó kárhubkodás volt. Én úgy gondolom, hogy inkább össze kellene tartanunk a nagyvilágban, nem pedig kerülni egymást. No, hát remélem, hogy ez így lesz. A folytatásban ismét jönnek a slágerek és a magyar kedvencek itt a Pluszon. Már is a Texas érkezik, és az Inner Smile.
1: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz. A Plusz FM-en.

0: Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: Hát kérem szépen, ez a hang azt jelzi, hogy nekem letelt a műszak a mai napra, illetve egész hétre ebben a formában. Keserű Tomi voltam, vagyok és leszek. A reggeli plusz light editionben legközelebb hétfőn találkozunk majd reggel 6-kor, úgyhogy várlak benneteket. Addig is hát nincs más hátra, mint előre. Nagyon szuper hétvégét kívánok már most nektek. Találkozunk ma este is és holnap is, reményeim szerint ugye 21 órától a Party Plusban, Nagyvárad és a környék legnagyobb házi bulijában. A folytatásban jönnek a friss hírek Ábrahám Miklóstól, aztán indul a következő óra, érkezik ide a helyemre Szegedi Mária, vele rádiózhattok a folytatásban. Ő egyébként Állok és Beberegsz a kettősével startol. Jön a Deep in Your Love!
2: Itt a Plusz FM. Reklám.
3: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359-451-913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
4: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy mindig legyen hideg ital az egész társaságnak, a Dedemánban most a Paxson jégkészítőgép csak 349 lej. Ráadásul július 31-ig a Dedemán Direkt kártyával minimum 13 000 lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
5: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza. Csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Cegléd is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést!
6: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Milyen megosztott lett a romániai társadalom a demokráciához való hozzáállás kérdésében? A lakosság nagy része feladná a rendkedvéért. Ismét jelentősen nőtt az üzemanyagok ára, és nem látszik fény az alagút végén. Kevesebb mint egy óra alatt mérgezett meg a TikTok egy 12 éves gyermeket utánzó álfiókot. A valóság sokkal rosszabb, mint azt a legtöbben gondolnák. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Mélyen megosztott lett a romániai társadalom a demokráciához való hozzáállás kérdésében. Az Inscope legfrissebb közvéleménykutatása szerint a lakosság csak nem fele akár egy tekintélyelvűbb, kevésbé demokratikus rendszert is elfogadna, ha az rendet és stabilitást garantálna. A felmérés adatai szerint a kevésbé demokratikus berendezkedés támogatók aránya a politikai szimpátia és az iskolai végzettség alapján jelentős eltéréseket mutat. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 60%-a, a középfokú végzettségűek 48%-a, míg a felső fokú végzettségűeknek csupán 24%-a hajlana el egy autoriter rendszer irányába. Szerintük a döntések gyors meghozatala a legfontosabb, még akkor is, ha a hatalom demokratikus fékjei és egyensúlyai kevésbé érvényesülnek. Jelentősen megemelte a töltőállomásain alkalmazott üzemanyagárakat a piacvezető Petrom, miután a Rompetrol már egy nappal korábban is újból drágított. Az üzemanyagárak emelkedése a kőolaj nemzetközi piaci árának alakulásával áll összefüggésben. Aki az ország valamelyik Petrom kútjánál akar tankolni, kénytelen megállapítani, hogy igencsak megugrott az üzemanyagára. A Petrom ugyanis 15 banival emelte mind a benzin, mind a gázolaj literenkénti árát. A pekoonline.ro üzemanyagár monitor szerint pedig hasonló mértékű áremelést eszközölt ki a szintén az OMV Petrom Marketing által üzemeltetett OMV is. Az üzemanyagárak emelkedése ezúttal is a nemzetközi környezettel áll összefüggésben, és minden jel arra mutat, hogy a közeljövőben további drágulásoknak lehetünk szemtanúi és elszenvedői. A perzsöbölben újra fellángolt háborúnak és az orosz-ukrán konfliktusnak is árfelhajtó hatása van. Kevesebb mint egy óra alatt mérgezett meg a TikTok egy 12 éves gyermeket utánzó álfiókot. Derült ki egy kísérletből, amit néhány nappal ezelőtt a modern technológiák és alkalmazások bemutatásáról ismert újságíró Georgi Bohnics végzett. Az emberkereskedelem elleni országos ügynökség ugyanakkor egy kevésbé látható veszélyre is felhívta a figyelmet. Az algoritmus nem tesz különbséget egy veszélyes trend és az áldozatra halászó emberkereskedő között. Ugyanazt a biztonsági rést aknázzák ki. A visszaigazolási kényszert, a magányt és az online tér megfigyelésének hiányát. Egy kiskorú behálózása nem egyetlen beszélgetés alatt történik, hanem olyan fokozatos eljárás során, ami a gyakorlatlan szemnek szinte észrevétlen. A bizalmat lépésről lépésre építik fel. Ezt hívják groomingnak. Pénzt, törődést, lehetőségeket kínálnak, majd lelkileg manipulálják a gyermeket, aki épp kiszolgáltatott helyzetben van.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
8: Kicsi felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, és mindössze 24-25 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 12 fokra hűl vissza a levegő. Az előttünk álló hétvégén azért magasabbra kúsznak a hőmérők higanyszálai, szombaton 28, vasárnap pedig 32 Celsius fokot mérhetünk. Csapadék elszórtan hétfőn várható.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
9: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és takarmányboltok támogatták.
2: Plusz FM. Közlekedési információk.
8: Július 24-én, tehát ma 18 óráig le van zárva a Krungolói utca, hogy a vasúti felüljáró fémszerkezetét elbontsák. A munkálatok a vasútvonal felújítási és villamosítási projektjének részét képezik. Továbbá mától lezárták a Berzei és a Szent László utca közötti szakaszt. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Stefáncselmári Sugár út és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Lekúros utcából balra is lehet kanyarodni a Stefáncselmári Sugár útra. 25-én és 26-án pedig naponta 5 és 18 óra között lezárják a Püspöki, azaz a Máté Korvin utat a vasúti felüljáró fémszerkezetén bontása miatt. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
8: Szép jó reggelt, nagyváradi a környékbeliek, 2026. július 24-e péntek, a hét utolsó munkanapja. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, Szegedi Mária vagyok, és ma is, mint minden hétköznap délelőtt itt vagyok veletek déli 12 óráig. Várom hívásaitokat, üzeneteiteket, ha bármilyen kérdésetek, információtok lenne, és természetesen én is jövök helyi és környékbeli tudnivalókkal. Most viszont hozom a Plusz FM legnagyobb slágereit, kezdésnek itt van Alok és Bibi Rexa közöse, a Dippinyollal. Jó tatyú rádiózást, legyen csoda szép napotok!
2: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

Klasslágerek és helyi infók itt a Plusz FM délelőtti adásában. Sikeresen teljesítette a statikai és dinamikus terhelési vizsgálatokat a nagyváradi Aeroparknál épült felüljáró. Így újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a beruházás. A próbák igazolták, hogy a híd megfelel a biztonsági és teherbírási előírásoknak. A tesztek során ellenőrzött terhelés mellett vizsgálták a szerkezet viselkedését, valamint a forgalmi igénybevételt szimulálták. Az eredmények alapján pedig az 535 méter hosszú felüljáró hamarosan megnyílhat a közlekedők előtt. A beruházás az Aradi úti csomópont teljes átépítésének része. A felüljáró mellett ráadásul egy 406 méter hosszú közúti aluljáró és egy gyalogos aluljáró is épül, amely összeköti majd a Jumbo áruház és az Era Shopping Park térségét. A felüljáró és az aluljáró elkészültével jelentősen csökkenhet a 79-es országút forgalmi terhelése a város egyik legzsúfoltabb csomópontjában, amely a bevásárlóközpontok és a nagyváradi repülőtér megközelítését is szolgálja. Az Aeroparknál épült felüljárót legkésőbb augusztus 31-ig be kell fejezni.

Még idén átadhatják pluszosok a forgalomnak az Észak-Erdély autópálya egy újabb szakaszát. Teljes erővel zajlik az Észak-Erdély autópálya Bihar-Bisztra-Terebes közötti szakaszának építése. A munkatelepen több mint 400 munkás és mintegy 350 munkagép dolgozik, mondta mindezt a Bihon.ro-nak a kivitelező cég tulajdonosa Benjamin Rusz. Elmondása szerint naponta 3500-3600 tonna aszfaltkeveréket és 2500-3000 köbméter betont építenek be, miközben folyamatosak a földmunkák is. A projekt részeként egy különleges parkoló is épül, egy mintegy 3 kilométeres szakaszt úgy alakítanak ki, hogy szükség esetén repülőgépek is leszállhassanak és megállhassanak rajta. Ró szerint az általuk épített szakasz még idén elkészülhet, de a forgalomba helyezés attól függ, hogyan halad a teljes autópálya projekt. Elképzelhető, hogy az elkészült részt ideiglenesen közútként megnyitják, erről azonban később születhet döntés. A kivitelező szerint a legnagyobb műszaki kihívást a magas töltések jelentik, ezért különös figyelmet fordítanak arra, hogy az út csak megfelelő állapotba kerüljön forgalomba. Ha minden jól megy, tehát még idén átadhatják a forgalomnak az Észak-Erdély autópálya Bihar-Bisztra-Terebes közötti szakaszát.

0: Kérem szépen, ilyen klassz slágerekkel látunk el benneteket itt a Plus FM péntek délelőtti adásában. Ez volt Ecséren és az Ázizám című dala. Ezzel fél időhöz érkeztünk, a folytatásban itt vannak a bennünket leginkább érintő hírek. Ábrahám Miklós kollégámnak adom át a mikrofont. Fogadjátok őt nagy szeretettel, én pedig a hírek után várlak vissza benneteket. Időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és a Plus FM legnagyobb slágereivel. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Július 29-ig az 1 kg-os Lavazza krémája Roma szemes kádjára 83,99 bani, valamint az 1 literes Suvorov bor ára különböző kiszerelésben mindössze 17,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartani.
4: Hú, ez a fal túl szép lett. Hogy érted, hogy túl szép? Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
5: Most viccelsz, azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
4: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
5: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az

0: céges. Minden, ami trilak. Nagyváradon a December 1 Parknál.
1: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg, amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli. Látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy tökéletes házigazda légy, a Dedemánban most a Paxton borhűtő csak 579 lej. Ráadásul július 31-ig a Dedemán Direkt kártyával minimum 13 000 lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
3: Fejfájás, hátfájás, fog...

0: Kellemetlen meglepetés érte a román tengerparton nyaraló turistákat. Bár a levegő hőmérséklete továbbra is nyárias maradt, a fekete tengervize egyik napról a másikra drasztikusan lehűlt. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Közel 100 000 adófizető vett részt abban a nagyszabású országos felmérésben, amelyben az adóhatóság szolgáltatásait értékelték. Az eredmények alapján a személyes ügyintézéssel és a tisztviselők hozzáállásával elégedettebbek az állampolgárok. A digitális platformok stabilitásával és átláthatóságával kapcsolatban azonban határozott elvárásokat fogalmaztak meg, jelentette be Alexandru Nazare, ügyvivő pénzügyminiszter. A terca közleménye rámutat, az adófizetők elvárása egyértelmű: gyorsabb, stabilabb, intuitívabb és kevesebb bürokráciával járó online élményt szeretnének. A kockázatelemzések alapján az adóhatóság az utóbbi időszakban kiemelten ellenőrizte az online kereskedelmet, az alternatív szállítást, a házhoz szállítást, a gépjármű kereskedelmet, az állokházakat, a valutaváltókat, valamint a kiugróan nagy vagyonnal rendelkező magánszemélyeket. A legfrissebb adatok szerint összesen 688 megüresedett állást kínálnak Bihar megyében. Nagyváradon 381 a szabad munkahelyek száma, áll a Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség közleményében. Többek között épület és járműtakarítót, biztonsági őrt, értékesítési ügynököt, szakácssegédet, szakácsot, kézicsomagolót, orvosi asszisztenst, kommunikációs asszisztenst, takarítót, pénztárost, sofőröket, könyvelőt, minőségellenőrt, állatgondozót, kézbesítőt, árumozgatót, diszpécsert, szakmérnököt, kereskedelmi dolgozót, eladót, autófestőt, valamint szakképzetlen munkásokat keresnek. További információkat az ügynökség megyei székhelyén kaphatók. Kellemetlen meglepetés érte a román tengerparton nyaraló turistákat. Bár a levegő hőmérséklete továbbra is nyárias maradt, a fekete tengervize egyik napról a másikra drasztikusan lehűlt. Konstancánál mindössze 13 Celsius fokot mértek, még Mangália térségében valamivel enyhébb, körülbelül 18 fokos vízhőmérsékletet regisztráltak. A szakemberek szerint a hirtelen lehűlés egy természetes jelenség, az úgynevezett upwelling következménye, amely időről időre előfordul a fekete tengeren. A Meteo Plus tájékoztatása szerint ez már a második ilyen lehűlési hullám az idei nyáron. Az upwelling egy sajátos óceánográfiai folyamat, amikor a parttal párhuzamosan fújó szél a felszíni melegebb víztömeget a nyílt tenger felé sodorja, annak helyére a mélyből hidegebb, tápanyagokban gazdag víz áramlik fel. A jelenség elsősorban a román tengerpart mentén, a meleg évszakban, tartósabb szél esetén alakul ki.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Kissé felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, és mindössze 24-25 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 12 fokra hűl vissza a levegő. Az előttünk áru hétvégén azért magasabbra kúsznak a hőmérők higanyszálai, szombaton 28, vasárnap pedig 32 Celsius fokot mérhetünk. Csapadék elszórtan hétfőn várható.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmány boltok támogatták.
1: Plusz FM közlekedési információk.
2: Július 24-én, tehát ma 18 óráig le van zárva a Krungluj utca, hogy a vasúti felüljáró fémszerkezetét elbontsák. A munkálatok a vasútvonal felújítási és villamosítási projektjének részét képezik. Továbbá mától lezárták a Berzei és a Szent László utca közötti szakaszt. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Stefáncsél Máré Sugár út és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Lekúros utcából balra is lehet kanyarodni a Stefáncsél Máré Sugár útra. 25-én és 26-án pedig naponta 5 és 18 óra között lezárják a Püspöki, azaz a Máté Korvin utat a vasúti felüljáró fémszerkezetének bontása miatt. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
2: Tom Green and Dalával folytatjuk a péntek délelőtöt. Jó utat, jó rádiózást, kellemes, szép nyarat kívánunk nektek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

közlekedési vállalat, tehát az OTELE arról értesít bennünket, hogy újraindította a 22-es autóbuszjáratot, amely a Lakokos szupermarket irányába közlekedik. A közlemény szerint az állomás térségében zajló aluljáró építési munkálatok miatt bevezetett forgalmi módosításokhoz igazodva, a buszok a Püspöki, tehát a Stefán Csemáre út, a Prajgyőr, tehát a Berzei utca, a Téglavető, tehát a Dacia út útvonalon közlekedik. A busz megáll az Imrólő utcai megállóban, a Püspöki úti autóbuszállomáson és a Római Katolikus Székesegyháznál is. A menetrendek elérhetők az OTELE hivatalos honlapján, mobil alkalmazásában, valamint a megállóban kihelyezett tájékoztató táblákon is.

Nagyváradiak, környékbeliek 44 év után ismét önálló kiállítással jelentkezett Nagyváradon Újvárosi László. A Kilépés a keretből című tárlat a művész 5 évtizedes alkotói pályáját foglalja össze, bemutatva a grafikától az interdisziplináris vizuális művészetig vezető alkotói útját. A kiállítás visszatükrözi Újvárosi László munkásságának meghatározó elemeit, a folyamatos kísérletezést, a műfaji határok átlépését és a megszokott keretek elhagyását. Az alkotó nem csak művészként, hanem pedagógusként és kulturális szervezőként is jelentős szerepet játszott Nagyvárad művészet életében. A tárlat november 11-ig látogatható a Római Katolikus Püspöki Palota második emeleti kiállító tereiben, hétfőtől szombatig 9 és 17 óra között.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

forget you. Köszösök, ha épp úton vagytok és sebességmérés, torlódást vagy netelen útlezárást észleltek valahol, mindenképp hívjatok 0359 17 22 22. Ez a Plusz FM vezetékes száma, SMS, WhatsApp és Viber száma pedig 0734 17 22 22. És persze megtaláltok bennünket a közösségi oldalakon is, Plusz FM nagyváradként Facebookon és Instagramon is. Most pedig zárjuk a péntek délelőtti plusz első óráját, hamarosan 9 óra, a mikrofonnál hamarosan Ebrahim Miklós kollégámat hallhatjátok, ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. A hírek után pedig ezzel indítjuk.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
2: Nyári akció a Jani kaucsuknál. Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
3: Jani kaucsuk, Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
4: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos ters minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók, szakértelem, bizalom.
5: A következő járra meg lesz a csípe!
6: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúp tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúp. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
7: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 100-as kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
8: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
9: Közel 100 000 adófizető vett részt abban a nagyszabású országos felmérésben, amelyben az adóhatóság szolgáltatásait értékelték. Több száz állás vár betöltésre Bihar megyében. Főként a vendéglátásban és a kereskedelemben várják a jelentkezőket. Kellemetlen meglepetés érte a román tengerparton nyaraló turistákat. Bár a levegő hőmérséklete továbbra is nyárias maradt, a fekete tengervize egyik napról a másikra drasztikusan lehűlt. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Közel 100 000 adófizető vett részt abban a nagyszabású országos felmérésben, amelyben az adóhatóság szolgáltatásait értékelték. Az eredmények alapján a személyes ügyintézéssel és a tisztviselők hozzáállásával elégedettebbek az állampolgárok. A digitális platformok stabilitásával és átláthatóságával kapcsolatban azonban határozott elvárásokat fogalmaztak meg, jelentette be Alexandru Nazare, ügyvivő pénzügyminiszter. A terca közleménye rámutat, az adófizetők elvárása egyértelmű: gyorsabb, stabilabb, intuitívabb és kevesebb bürokráciával járó online élményt szeretnének. A kockázatelemzések alapján az adóhatóság az utóbbi időszakban kiemelten ellenőrizte az online kereskedelmet, az alternatív szállítást, a házhoz szállítást, a gépjármű kereskedelmet, az állókházakat, a valutaváltókat, valamint a kiugróan nagy vagyonnal rendelkező magánszemélyeket. A legfrissebb adatok szerint összesen 688 megüresedett állást kínálnak Bihar megyében. Nagyváradon 381 a szabad munkahelyek száma, áll a Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség közleményében. Többek között épület- és járműtakarítót, biztonsági őrt, értékesítési ügynököt, szakácssegédet, szakácsot, kézicsomagolót, orvosi asszisztenst, kommunikációs asszisztenst, takarítót, pénztárost, sofőröket, könyvelőt, minőségellenőrt, állatgondozót, kézbesítőt, áramozgatót, diszpécsert, szakmérnököt, kereskedelmi dolgozót, eladót, autófestőt, valamint szakképzetlen munkásokat keresnek. További információkat az ügynökség megyei székhelyén kaphatunk. kellemetlen meglepetés érte a román tengerparton nyaraló turistákat. Bár a levegő hőmérséklete továbbra is nyárias maradt, a fekete tengervize egyik napról a másikra drasztikusan lehűlt. Konstancánál mindössze 13 Celsius fokot mértek, míg Mangália térségében valamivel enyhébb, körülbelül 18 fokos vízhőmérsékletet regisztráltak. A szakemberek szerint a hirtelen lehűlés egy természetes jelenség, az úgynevezett upwelling következménye, amely időről időre előfordul a fekete tengeren. A Meteo Plus tájékoztatása szerint ez már a második ilyen lehűlési hullám az idei nyáron. Az upwelling egy sajátos óceánográfiai folyamat, amikor a parttal párhuzamosan fújó szél a felszíni melegebb víztömeget a nyílt tenger felé sodorja, annak helyére a mélyből hidegebb, tápanyagokban gazdag víz áramlik fel. A jelenség elsősorban a román tengerpart mentén, a meleg évszakban, tartósabb szél esetén alakul ki.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
10: Kicsi felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, és mindössze 24-25 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 12 fokra hűl vissza a levegő. Az előttünk áru hétvégén azért magasabbra kúsznak a hőmérők higanyszálai, szombaton 28, vasárnap pedig 32 Celsius fokot mérhetünk. Csapadék elszórtan hétfőn várható.
9: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
10: Augusztus 9-ig forgalomkorlátozásokra kell számítani a 79-es országút és a nagyváradi körgyűrű kereszteződésében épülő felüljáró kivitelezési munkálatai miatt. A Nagyvárad felé Nagyürög, tehát Nozsorid irányából érkező járművek a Hornbekáruház mellett kialakított ideiglenes lehajtót használhatják. Ennek végén a forgalom az Aradi út felé, illetve a Szent Andrási út irányába a Tágeruzlet felé folytatható. Azok az autósok, akik Nagyváradról a repülőtér vagy a Szent Andrási út felé tartanak, jobbra kanyarodhatnak a Szent Andrási út irányába, vagy egyenesen is tovább haladhatnak, azonban elsőbséget kell adniuk a Nagyürögt felől érkező járműveknek. A Városháza azt javasolja a közlekedőknek, hogy a torlódások elkerülése érdekében használják a nagyváradi Metropolis körgyűrűt alternatív útvonalként. Emlékeztetnek arra is bennünket, hogy a tehergépjárművek számára kötelező ezen az útvonalon közlekedni. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
10: Jó reggelt, nagyváradi, a környékbeliek, 2026. július 24-e péntek. A Plusz FM délelőtti adásának második óráját kezdjük. Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig. Itt vagyok veletek, állok rendelkezésetekre. Ha bármilyen kérdésetek, információtok lenne, csak bátran hívjatok, írjatok üzenetet. A Plusz FM Nagyvárad Facebook és Instagram oldalán új bejegyzést találtok. Ezúttal arról olvashattok, hogy takarékoskodni kell az ivóvízzel Bihar megyében. A tartós asszály és a csökkenő vízkészletek miatt ugyanis a Bihar megyei prefektúra víztakarékossági intézkedéseket rendelt el. Csekkoljátok ezt, lájkoljátok, írjatok kommentet, osszátok tovább. Itt a Pluszon pedig még mielőtt tovább robognánk a legnagyobb slágerekkel, hadd köszöntsem a mai névnaposokat, a Kincsőket és a Kingákat. Isten éltessen benneteket nagyon sokáig, és persze a születésnaposokat is. És akkor azt mondom, hogy a következő sláger szóljon nekik. További jó utat, jó rádiózást kívánok mindenkinek, legyen csoda, szép napotok!
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Schlossnegerek, és a bennünket nagyváradiakat és környékbelieket érintő leghasznosabb információk itt a Plusz FM délelőtti adásában. A Bihar megyei tanács arra kéri a lakosokat, a turisztikai szolgáltatókat, a helyi termelőket, az önkormányzatok képviselőit, és minden érdeklődőt, hogy mondják el véleményüket a megye 2026 és 2036 közötti turisztikai stratégiájáról. A felmérés célja, hogy kiderüljön, hogyan látják a résztvevők Bihar megye jelenlegi turisztikai kínálatát, mennyire elégedettek a szolgáltatásokkal és az infrastruktúrával, illetve milyen fejlesztéseket tartanának fontosnak ahhoz, hogy a megye vonzóbb úti céllá váljon a következő évtizedben. Az online kérdőívet a Városháza honlapján lehet elérni, és július 24-ig tölthető ki. A Bihar megyei tanács tehát arra kér bennünket, lakosokat, hogy mondjuk el a véleményünket a megye 2026 és 36 közötti turisztikai stratégiájáról.

Figyelem pluszosok, december 1-ig lezárták a Pádis és Ponorék közötti 763 jelű megyei utat, amely összeköti Bihart Kolozs és Fehér megyékkel. A közel 10 kilométeres útszakasz felújítása májusban kezdődött a Bihar megyei tanács megbízásából, célja pedig a menetidő csökkentése és a közlekedési feltételek javítása. A 81,6 millió lei értékű Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházás során többek között kiszélesítik az utat, megerősítik az alapot, vízelvezető átereszeket építenek, sziklákat bontanak le, majd új aszfaltburkolatot fektetnek le. Mircea Mrán, a Bihar megyei tanács elnöke szerint a beruházás a térség turizmusát is erősíti, hiszen a jobb közlekedési infrastruktúra könnyebben elérhetővé teszi a környék természeti látványosságait. A lezárás idején a Kolozs megyei Havasreketje, tehát a Rökicele, Bánfihunyad vagy Sebesváralja, tehát Bologa felé közlekedőknek alternatív útvonalat kell választaniuk.

0: 9 óra múlt 24 percet, ti pedig továbbra is a Plus FM péntek délelőtti adását hallgatjátok. Fél időhöz érkeztünk, átadom a mikrofont Ábrahám Miklós kollégámnak, ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Például azzal, hogy több száz állás vár betöltésre Bihar megyében, főként a vendéglátásban és a kereskedelemben. Maradjatok velünk a részletekért, Miklós érkezik egy rövid reklámot követően, én pedig a hírek után időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és a Plus FM legszuperebb slágerével várlak vissza benneteket. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plus FM! Reklám! Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port örölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringsilhaa gyorsan már 5 percen belül hat és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 60 kapszulás Persil 41 lej 99 bani, az 1,17 kg-os bónusz mosópor 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
4: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza, csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Cegléd is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést.
5: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
6: Közel 100 000 adófizető vett részt abban a nagyszabású országos felmérésben, amelyben az adóhatóság szolgáltatásait értékelték. Több száz állás vár betöltésre Bihar megyében. Főként a vendéglátásban és a kereskedelemben várják a jelentkezőket. Kellemetlen meglepetés érte a román tengerparton nyaraló turistákat. Bár a levegő hőmérséklete továbbra is nyárias maradt, a fekete tengervize egyik napról a másikra drasztikusan lehűlt. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plus FM hírei. Közel 100 000 adófizető vett részt abban a nagyszabású országos felmérésben, amelyben az adóhatóság szolgáltatásait értékelték. Az eredmények alapján a személyes ügyintézéssel és a tisztviselők hozzáállásával elégedettebbek az állampolgárok. A digitális platformok stabilitásával és átláthatóságával kapcsolatban azonban határozott elvárásokat fogalmaztak meg, jelentette be Alexandru Nazare, ügyvivő pénzügyminiszter. A terca közleménye rámutat, az adófizetők elvárása egyértelmű. Gyorsabb, stabilabb, intuitívabb és kevesebb bürokráciával járó online élményt szeretnének. A kockázat elemzések alapján az adóhatóság az utóbbi időszakban kiemelten ellenőrizte az online kereskedelmet, az alternatív szállítást, a házhoz szállítást, a gépjármű kereskedelmet, az állókházakat, a valutaváltókat, valamint a kiugróan nagy vagyonnal rendelkező magánszemélyeket. A legfrissebb adatok szerint összesen 688 megüresedett állást kínálnak Bihar megyében. Nagyváradon 381 a szabad munkahelyek száma. Áll a Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség közleményében. Többek között épület és járműtakarítót, biztonsági őrt, értékesítési ügynököt, szakácssegédet, szakácsot, kézicsomagolót, orvosi asszisztenst, kommunikációs asszisztenst, takarítót, pénztárost, sofőröket, könyvelőt, minőségellenőrt, állatgondozót, kézbesítőt, árumozgatót, diszpécsert, szakmérnököt, kereskedelmi dolgozót, eladót, autófestőt, valamint szakképzetlen munkásokat keresnek. További információkat az ügynökség megyei székhelyén kaphatunk. kellemetlen meglepetés érte a román tengerparton nyaraló turistákat. Bár a levegő hőmérséklete továbbra is nyárias maradt, a Fekete-tenger vize egyik napról a másikra drasztikusan lehűlt. Konstancánál mindössze 13 Celsius fokot mértek, míg Mangália térségében valamivel enyhébb, körülbelül 18 fokos vízhőmérsékletet regisztráltak. A szakemberek szerint a hirtelen lehűlés egy természetes jelenség, az úgynevezett upwelling következménye, amely időről időre előfordul a Fekete-tengeren. A Meteo Plus tájékoztatása szerint ez már a második ilyen lehűlési hullám az idei nyáron. Az upwelling egy sajátos óceánográfiai folyamat, amikor a parttal párhuzamosan fújó szél a felszíni melegebb víztömeget a nyílt tenger felé sodorja, annak helyére a mélyből hidegebb, tápanyagokban gazdag víz áramlik fel. A jelenség elsősorban a román tengerpart mentén, a meleg évszakban, tartósabb szél esetén alakul ki.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Kissé felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, és mindössze 24-25 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, északára pedig 12 fokra hűl vissza a levegő. Az előttünk álló hétvégén azért magasabbra kúsznak a hőmérők higanyszálai, szombaton 28, vasárnap pedig 32 Celsius fokot mérhetünk. Csapadék elszórtan hétfőn várható.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Július 24-én, tehát ma 18 óráig le van zárva a Krungolói utca, hogy a vasúti felüljáró fémszerkezetét elbontsák. A munkálatok a vasútvonal felújítási és villamosítási projektjének részét képezik. Továbbá mától lezárták a Berzei és a Szent László utca közötti szakaszt. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Stefáncselmár és Ugárút és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Lekoros utcából balra is lehet kanyarodni a Stefáncselmár és Ugárútra. 25-én és 26-án pedig naponta 5 és 10

itt a Plusz FM, Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok. Hello, hello pluszosok! Megkezdték az első aszfaltréteg leterítését a 79-es országúton, az Aradi út és a Nagyváradi körgyűrű kereszteződésében a Jumbo bevásárlóközpont közelében épülő közúti aluljárónál. A Bihar megyei tanács tájékoztatása szerint ezzel párhuzamosan készül a felszíni körforgalom is, ezt követően pedig a közvilágítás kiépítése és az út borkolati jelek felfestése következik. A 406 méter hosszú közúti és gyalogos aluljáró födém szerkezete már elkészült, jelenleg a rámpák és a liftakna építésén dolgoznak. A megyében egyébként jelenleg további 4 beruházás kivitelezése zajlik. Egy közúti aluljáró és egy felüljáró az Aradi úton, egy aluljáró a Tudor Vladimirescu, a Zonai Stilor és a Löposul utca kereszteződésében, valamint egy vasúti felüljáró a Váradi körgyűrűn, a Nagyváradot Félixfürdővel összekötő vasútvonal felett. A 8. beruházás a Püspöki, tehát a Máté Korvin utcai felüljáró esetében a közbeszerzési eljárást a közeljövőben írják ki. Megkezdték tehát az első aszfaltréteg leterítését a 70

Figyelem pluszosok! Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság ismét figyelmeztetett az SMS-ben terjedő adathalász csalásokra. A csalók ezúttal állítólagos bírságok, hogy elmaradt befizetések rendezésére szólítják fel a címzetteket, sürgető hangnemben, rövid fizetési határidővel és büntetésekkel fenyegetve. Az üzenetekben szereplő hivatkozások hamis, hivatalos oldalakat utánzó weboldalakra vezetnek, ahol a csalók bankkártya és személyes adatokat próbálnak megszerezni. Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság azt javasolja, hogy senki ne nyissa meg az ilyen linkeket, és a fizetési kötelezettségeket kizárólag a hivatalos honlapokon, a webcímet saját kezűleg beírva ellenőrizze. Aki már megadta bankkártya adatait, azonnal értesítse bankját és tiltsa le a kártyáját. A gyanús üzeneteket egyébként az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság online bejelentő felületén lehet jelenteni. Legyetek óvatosak, vigyázzatok az adataitokra.

0: nincsenek. Shoot!
1: Volt Beyoncé 2024-es slágere, ezzel pedig zárjuk a Péntek Délelőtti Plusz második óráját. Hamarosan 10 óra a folytatásban, már itt is van Ábrahám Miklós kollégám egy rövid reklámot követően a bennünket leginkább érintő hírekkel. De még mielőtt átadom a stafétát, jó, ha tudjátok, ha van kérdésetek, információtok, hívható vagyok. A Plusz FM vezetékes száma 0359 17 22 22, az SMS, WhatsApp és Viber száma pedig 0734 17 22 22. Írjatok, hívjatok. A következő órát pedig ezzel a szuperslágerrel indítjuk. Mutatjuk.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulát. Ez egy gyógyszer. Olvassál figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy mindenkinek találj valamit, a Dedemánban most a különböző modellekben elérhető összecsukható ülőke csak 59, valamint az 1200 wattos páncer sarokcsíszoló csak 139 lej.
3: Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Próbáld ki te is a kálma csup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálma csup. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
4: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
5: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Milyen megosztott lett a romániai társadalom a demokráciához való hozzáállás kérdésében? A lakosság nagy része feladná a rend kedvéért. Ismét jelentősen nőtt az üzemanyagok ára, és nem látszik fény az alagút végén. Kevesebb mint egy óra alatt mérgezett meg a TikTok egy 12 éves gyermeket utánzó árfiókot. A valóság sokkal rosszabb, mint azt a legtöbben gondolnák. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Mélyen megosztott lett a romániai társadalom a demokráciához való hozzáállás kérdésében. Az Inscope legfrissebb közvéleménykutatása szerint a lakosság csak nem fele akár egy tekintélyelvűbb, kevésbé demokratikus rendszert is elfogadna, ha az rendet és stabilitást garantálna. A felmérés adatai szerint a kevésbé demokratikus berendezkedés támogatók aránya a politikai szimpátia és az iskolai végzettség alapján jelentős eltéréseket mutat. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 60%-a, a középfokú végzettségűek 48%-a, míg a felső fokú végzettségűeknek csupán 24%-a hajlana el egy autoriter rendszer irányába. Szerintük a döntések gyors meghozatala a legfontosabb, még akkor is, ha a hatalom demokratikus fékjei és egyensúlyai kevésbé érvényesülnek. Jelentősen megemelte a töltőállomásain alkalmazott üzemanyagárakat a piacvezető Petrom, miután a Rompetrol már egy nappal korábban is újból drágított. Az üzemanyagárak emelkedése a kőolaj nemzetközi piaci árának alakulásával áll összefüggésben. Aki az ország valamelyik Petrom kútjánál akar tankolni, kénytelen megállapítani, hogy igencsak megugrott az üzemanyagára. A Petrom ugyanis 15 banival emelte mind a benzin, mind a gázolaj literenkénti árát. A pekoonline.ro üzemanyagár monitor szerint pedig hasonló mértékű áremelést eszközölt ki a szintén az OMV Petrom Marketing által üzemeltetett OMV is. Az üzemanyagárak emelkedése ezúttal is a nemzetközi környezettel áll összefüggésben, és minden jel arra mutat, hogy a közeljövőben további drágulásoknak lehetünk szemtanúi és elszenvedői. A perrőből újra fellángolt háborúnak és az orosz-ukrán konfliktusnak is árfelhajtó hatása van. Kevesebb mint egy óra alatt mérgezett meg a TikTok egy 12 éves gyermeket utánzó árfiókot. Derült ki egy kísérletből, amit néhány nappal ezelőtt a modern technológiák és alkalmazások bemutatásáról ismert újságíró Georgi Buchnich végzett. Az emberkereskedelem elleni országos ügynökség ugyanakkor egy kevésbé látható veszélyre is felhívta a figyelmet. Az algoritmus nem tesz különbséget egy veszélyes trend és az áldozatra halászó emberkereskedő között. Ugyanazt a biztonsági rést aknázzák ki, a visszaigazolási kényszert, a magányt és az online tér megfigyelésének hiányát. Egy kiskorú behálózása nem egyetlen beszélgetés alatt történik, hanem olyan fokozatos eljárás során, ami a gyakorlatlan szemnek szinte észrevétlen. A bizalmat lépésről lépésre építik fel. Ezt hívják groomingnak. Pénz, törődés, lehetőségeket kínálnak, majd lelkileg manipulálják a gyermeket, aki épp kiszolgáltatott helyzetben van.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
7: Kicsi felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, és mindössze 24-25 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, északára pedig 12 fokra hűl vissza a levegő. Az előttünk áró hétvégén azért magasabbra kúsznak a hőmérők higanyszálai, szombaton 28, vasárnap pedig 32 Celsius fokot mérhetünk. Csapadék elszórtan hétfőn várható.
8: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
9: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
10: Plusz FM. Közlekedési információk.
7: Július 24-én, tehát ma 18 óráig le van zárva a Krungolói utca, hogy a vasúti felüljáró fémszerkezetét elbontsák. A munkálatok a vasútvonal felújítási és villamosítási projektjének részét képezik. Továbbá mától lezárták a Berzei és a Szent László utca közötti szakaszt. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Stefáncselmári sugár út és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Lekoros utcából balra is lehet kanyarodni a Stefáncselmári sugár útra. 25-én és 26-án pedig naponta 5 és 18 óra között lezárják a Püspöki, azaz a Máté Korvin utat a vasúti felüljáró fémszerkezetén bontása miatt. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
10: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
7: És már folytatjuk is a péntek délelőtti pluszt. Hello, nagyváradi a környékbeliek. 2026. július 24-e a mikrofonnál Szegedi Máriát halljátok. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, köszi, hogy itt vagytok velünk. Meséljetek nekem, mi újság vele, hogy telik a péntek délelőtt. Én a következő egy órában is ellátlak benneteket helyi és környékbeli tudnivalókkal és a Plusz FM legnagyobb slágerével, úgyhogy gyertek, csapjunk is bele, további jó utat és jó rádiózást kívánok nektek!
10: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvár!

A tervezetnél egy évvel korábban, már augusztusban befejeződhet a nagyváradi Emanuel Gosdú liceum teljes felújítása pluszosok. A munkálatok több mint 95%-a elkészült, a műszaki átadást augusztus 12-ére tervezik. Így a diákok várhatóan már a szeptemberi tanévkezdéstől a megújult épületben tanulhatnak. A korszerűsítés során teljesen megújult az épület gépészeti és elektromos hálózata. Új padlóburkolatok, világítás, fűtő-hűtő és szellőztető rendszerek készültek, a tantermek pedig új bútorokat, interaktív táblákat és korszerű oktatási eszközöket kaptak. Anka Márkis igazgató szerint az iskola történetének legjelentősebb felújítása valósult meg. Hangsúlyozta, hogy a több mint 1000 diák oktatását az építkezés idején is sikerült biztosítani. Az intézmény pedig Bihar megyében a legjobb érettségi eredményt érte el. A kivitelező képviselője kiemelte, hogy a műemléképület felújítása különösen összetett feladat volt. A 370 ablak cseréje mellett teljesen megújult az elektromos fűtési, víz és informatikai hálózat is. A városvezetés szerint a 24 iskola felújításból már csak 2 beruházás halad lassabban a tervezetnél, ezeket is augusztus végére szeretnék befejezni. A jelenlegi és a következő uniós fejlesztési programok révén 2026-27-ben összesen több mint 185 millió eurót fordítanak Nagyváradon az oktatási infrastruktúra fejlesztésére.

Nagyváradi, a környékbeliek a tartós aszály miatt vízkorlátozásokat vezetnek be Bihar megyében. A Bihar megyei prefektúra arra utasította az önkormányzatokat, hogy helyi intézkedésekkel korlátozzák az ivóvíz nem létfontosságú felhasználását. A közüzemi ivóvízet ezentúl tilos lesz pázsit öntözésére, úszómedencék feltöltésére, valamint gépkocsik, udvarok és járdák mosására használni. A prefektúra szerint a csapadékhiány miatt jelentősen csökkent a vízforrások hozama és a tározók vízkészlete. Ezért az ivóvizet kizárólag háztartási célokra és az állatok itatására kell fenntartani. Azokon a településeken, ahol a vízkészletek már nem elegendőek a folyamatos ellátáshoz, a szolgáltatók időszakos vízkorlátozást is bevezethetnek, erről a lakosságot legalább 24 órával korábban értesíteniük kell. A prefektúra arra is kötelezte az önkormányzatokat, hogy ellenőrizzék a közutak és források állapotát. Szükség esetén alternatív vízforrásként használják azokat, valamint 5 napon belül számoljanak be a bevezetett intézkedésekről és azok ellenőrzéséről. A tartós aszály miatt tehát vízkorlátozásokat vezetnek be Bihar megyében.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Félidőhöz érkeztünk, Nagyváradi a környékbeliek itt, a Plusz FM péntek délelőtti adásának harmadik órájában. A folytatásban már itt is van Ábrahám Miklós kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel, például azzal, hogy több száz állás vár betöltésre Bihar megyében, de szó lesz arról is, hogy kellemetlen meglepetés érte a román tengerparton nyaraló turistákat, a Fekete-tenger vize egyik napról a másikra drasztikusan lehűlt. Maradjatok velünk, a részletekért érdemes, Miklós érkezik, én pedig a hírek után a Plusz FM legnagyobb slágerével várlak vissza benneteket.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszare, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszare.shop.ro-ra további információkért.
2: Hú, ez a fal túl szép lett.
3: Hogy érted, hogy túl szép?
2: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
3: Most viccelsz, azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
2: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
3: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
4: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
5: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Közel 100 ezer adófizető vett részt abban a nagyszabású országos felmérésben, amelyben az adóhatóság szolgáltatásait értékelték. Több száz állás vár betöltésre Bihar megyében. Főként a vendéglátásban és a kereskedelemben várják a jelentkezőket. Kellemetlen meglepetés érte a román tengerparton nyaraló turistákat. Bár a levegő hőmérséklete továbbra is nyárias maradt, a Fekete-tenger vize egyik napról a másikra drasztikusan lehűlt. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Közel 100 ezer adófizető vett részt abban a nagyszabású országos felmérésben, amelyben az adóhatóság szolgáltatásait értékelték. Az eredmények alapján a személyes ügyintézéssel és a tisztviselők hozzáállásával elégedettebbek az állampolgárok. A digitális platformok stabilitásával és átláthatóságával kapcsolatban azonban határozott elvárásokat fogalmaztak meg. Jelentette be

0: Születés járműtakarítót, biztonsági őrt, értékesítési ügynököt, szakácssegédet, szakácsot, kézicsomagolót, orvosi asszisztenst, kommunikációs asszisztenst, takarítót, pénztárost, sofőröket, könyvelőt, minőségellenőrt, állatgondozót, kézbesítőt, áramozgatót, diszpécsert, szakmérnököt, kereskedelmi dolgozót, eladót, autófestőt, valamint szakképzetlen munkásokat keresnek. További információkat az ügynökség megyei székhelyén kaphatók. Kellemetlen meglepetés érte a román tengerparton nyaraló turistákat. Bár a levegő hőmérséklete továbbra is nyárias maradt, a fekete tengervize egyik napról a másikra drasztikusan lehűlt. Konstancánál mindössze 13 Celsius fokot mértek, míg Mangália térségében valamivel enyhébb, körülbelül 18 fokos vízhőmérsékletet regisztráltak. A szakemberek szerint a hirtelen lehűlés egy természetes jelenség, az úgynevezett upwelling következménye, amely időről időre előfordul a fekete tengeren. A Meteo Plus tájékoztatása szerint ez már a második ilyen lehűlési hullám az idei nyáron. Az upwelling egy sajátos óceánográfiai folyamat, amikor a parttal párhuzamosan fújó szél a felszíni melegebb víztömeget a nyílt tenger felé sodorja, annak helyére a mélyből hidegebb, tápanyagokban gazdag víz áramlik fel. A jelenség elsősorban a román tengerpart mentén, a meleg évszakban, tartósabb szél esetén alakul ki.
1: És most vissza a zenéhez!
2: Nagy Bogi és Des idei közösével folytatjuk a péntek délelőttöt, érkezik a Jól leszek újra című slágerük.
1: Slágerek magyar kedv

A csővezetéken végzett munkálatok miatt tegnap reggel 8 órától szünetel a melegvízszolgáltatás. A 215-ös és a 314-es hőközponthoz tartozó fogyasztóknál. Tudatta közleményében a nagyváradi hőszolgáltató vállalat. A szolgáltatás felfüggesztése az Ekaterina Teodorúja, Vasile Körlova, Negojulói és Izvorulói, Depoulói, Kölimönest, Konstancei Oituz, Kajsilor, Óvoda, Tata Pestre, Izpirescu, a Nikolea Beldicsánu és a fő Tata Republicsi utcák lakóit érinti. A szolgáltatást pedig várhatóan ma 23.30-kor adják vissza. Ha további információkra van szükségetek, akkor hívjátok a 0800 070 800-as ingyenesen hívható zöldszámot, vagy a 0259 467 577-es telefonszámot. Tehát a 215-ös és a 314-es hőközponthoz tartozó fogyasztóknál ma 23.30-kor újraindítják a melegvízszolgáltatást.

slágerek, magyar kedvencek és helyi információk. Pluszosok, a nagyváradi polgármesteri hivatal ismét felhívta a lakóhelyi parkolóhelyet igénylők figyelmét, hogy az online felhasználói fiók létrehozása önmagában nem elegendő a liciteken való részvételhez. A regisztráció mellett kötelező benyújtani a parkolóhely iránti kérelmet és a szükséges dokumentumokkal együtt, amelyet a hivatalnak jóvá kell hagynia. A Városháza szerint sokan tévesen azt hiszik, hogy a portal.parker.oradea.ro oldalon történő regisztráció elegendő, pedig ez csupán az első lépés. A lakóhelyi parkolóhelyekre minden munkanapon tartanak liciteket a város különböző övezeteiben. A kérelmezők legkorábban a kérelem benyújtását követő 48 óra elteltével vehetnek részt a zárveréseken, feltéve, hogy addig kérelmüket jóvá hagyták. Az önkormányzat emlékeztet arra is, hogy egy lakáshoz legfeljebb egy lakóhelyi parkolóhely igényelhető. Mivel a férőhelyek száma korlátozott, azt javasolják az érdeklődőknek, hogy mielőbb nyújtsák be kérelmüket. További információkat a portal.parker.oradea.ro oldalon, illetve a polgármesteri hivatal parkolóhelykezelő szolgálatánál érhetők el.

0: Ne feledjétek pluszosok, ha van kérdésetek, információtok, ha bármi rendkívüli tapasztaltok az utakon. Hívhatóak vagyunk 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk. SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, és megtaláltok bennünket Facebookon és Instagramon is, plusz FM nagyváradként. Itt is üzenhettek nekünk. És felhívnám a figyelmeteket arra, hogy a közösségi oldalainkon találtok új bejegyzést. A mai napon arról olvashattok, hogy takarékoskodni kell az ivóvízzel Bihar megyében. Csekkoljátok az új bejegyzésünket, lájkoljátok, osszátok tovább, itt a pluszon pedig szólnak cserébe a legnagyobb slágerek nektek. Most átadom a stafétát Ábrahám Miklósnak, érkeznek a hírek után pedig ezzel folytatjuk a péntek délelőttöt. Mutatom!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100 g-os Milka 4 lej 49 bani, az 500 g-os Jakobs kávé 29 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy mindig legyen hideg ital az egész társaságnak, a Dedemánban most a Paxson jégkészítőgép csak 349 lej. Ráadásul július 31-ig a Dedemán Direkt kártyával minimum 13 000 lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: A családi büdzsét megterhelő számlák miatt mélyül az energiaszegénység. Nagyvárad önkormányzata elindította a visszanemtérítendő támogatások idei pályázati kiírását. Ennek keretében 500 ezer lejt osztanak szét non-profit tevékenységekre. Milliárdos kárt okoznak a hazai gazdaságnak a kínai és török online kereskedők. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az energiaszegénység rendszer szintűvé vált Romániában. Az Intelligens Energia Egyesület elnöke szerint a jelenség egy párhuzamos társadalmi struktúrává vált, amelynek mechanizmusai ugyan eltérőek, de összességében több millió háztartás helyzetét rontják. Friss elemzésében az energetikai szakember rámutatott, amikor a háztartások nagy része költségvetésének több mint 10%-át fordítja energiára, ott már nem kivételekről beszélünk. És amikor a háztartások 7%-a a számlák kifizetése után megélhetési nehézségekbe ütközik, az energia már nem csupán egy szolgáltatás, hanem a szegénység közvetlen okozójává válik. Ugyanakkor hiába írunk 2026-ot. A romániai háztartások 0,07%-a továbbra is áram nélkül él. 0,1%-uknak pedig sürgősen tűzifára lenne szüksége. Ezek a számok bár alig tűnnek mérvadónak, súlyosságuk szempontjából kritikus jelentőségűek, hangsúlyozta az Intelligens Energia Egyesület elnöke. Nagyvárad önkormányzata elindította a visszanemtérítendő támogatások idei pályázati kiírását. Ennek keretében 500 ezer lejt osztanak szét non-profit tevékenységekre. Ezek főleg a kultúra, az oktatás, a sport, az ifjúság, a környezetvédelem, valamint a szociális és közösségi kezdeményezések támogatására pályázhatnak. A benyújtott pályázatokat több szempont alapján értékelik. Fontos lesz például, hogy mennyire szolgálja a közösség érdekeit, mennyire kidolgozott, illetve hogy a pályázó rendelkezik-e megfelelő szervezési és megvalósítási kapacitással. Kiemelt figyelmet kap az is, hogy hosszabb távon fenntartható-e, illetve képes-e saját bevételeket is generálni. A jelentkezés teljes egészében online zajlik. A pályázati dokumentációt kizárólag elektronikus formában kell elküldeni a polgármesteri hivatal e-mail címére. Súlyos károkat okoznak a román gazdaságnak az Európai Unión kívüli online kereskedők. A Gazdaságtudományi Akadémia számításai szerint ezen platformok miatt idén 1,7 milliárd dollártól esnek el a hazai cégek, és 4600 munkahely szűnt meg. Az Európai Unión kívüli cégek 2025-ös eladásai 4,4 milliárd lejt tettek ki. Az idei adatok a megrendelések 20%-os növekedését mutatják. A veszteséget az okozza, hogy a pénz kiáramlik az országból, olyan termékekre, amelyeket nem idehaza állítottak elő. Ráadásul kereskedők még csak nem is adóznak Romániában. Január 1-től az unión kívülről érkező 150 eurónál kisebb értékű csomagok után 25 lejes logisztikai adót kell fizetni. Az év első három hónapjában ez 32 millió euró bevételt eredményezett az államkassa számára. Idehaza a kínai Temu és Shein, valamint a török Trendyol a legnépszerűbb unión kívüli online webáruház.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Kicsi felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, és mindössze 24-25 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 12 fokra hűl vissza a levegő. Az előttünk áru hétvégén azért magasabbra kúsznak a hőmérők higanyszálai, szombaton 28, vasárnap pedig 32 Celsius fokot mérhetünk. Csapadék elszórtan hétfőn várható.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
5: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
0: Augusztus 9-ig forgalomkorlátozásokra kell számítani a 79-es országút és a Nagyváradi körgyűrű kereszteződésében épülő felüljáró kivitelezési munkálatai miatt. A Nagyvárad felé Nagyürög, tehát Nozsorid irányából érkező járművek a Hornbekáruház mellett kialakított ideiglenes lehajtót használhatják. Ennek végén a forgalom az Aradi út felé, illetve a Szent Andrási út irányába a Tágeruzlet felé folytatható. Azok az autósok, akik Nagyváradról a repülőtér vagy a Szent Andrási út felé tartanak, jobbra kanyarodhatnak a Szent Andrási út irányába, vagy egyenesen is tovább haladhatnak, azonban elsőbséget kell adniuk a Nagyürött felől érkező járműveknek. A Városháza azt javasolja a közlekedőknek, hogy a torlódások elkerülése érdekében használják a nagyváradi Metropolis körgyűrűt alternatív útvonalként. Emlékeztetnek arra is bennünket, hogy a tehergépjárművek számára kötelező ezen az útvonalon közlekedni. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Hello, pluszosok, hogy telik a péntek délelőtt? Remélem kellemesen. Meséljetek nekem, mi újság veletek, hogy vagytok? A mikrofonnál Szegedi Máriát halljátok, és már benne is vagyunk a péntek délelőtti plusz negyedik órájában. Még egy 60 percen keresztül itt vagyok veletek. Várom hívásaitokat, üzeneteiteket. A következőkben pedig szó lesz arról, hogy augusztusban befejeződhet a váradi nagypiac új épületének kivitelezése, és arról is, hogy holnaptól lezárják a Berzei és az Olimpiádé utcákat. Maradjatok velem, hamarosan érkezem a részletekkel, most viszont a legnagyobb slágereket hozom. Kezdésnek már itt is van David Guetta és Sia közöse. Jó utat és jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: Slágerek, magyar kedvencek,

Slágerek, magyar kedvencek és a bennünket érintő leghasznosabb információk itt a Plusz FM délelőtti adásában. A váradi vasútállomás térségében zajló építkezések előre haladtával pluszosok bővítik a munkatelepet. Ezért július 25-től, tehát holnaptól lezárják a berzei és az olimpiádai utcákat. A forgalomkorlátozás nem csak az autósokat, hanem a tömegközlekedést is érinti. A nagyváradi helyi közlekedési vállalat, tehát az OTELE tájékoztatása szerint módosul a 11-es, 18-as, 22-es, 29-es, 30-as, 32-es, 35-ös, 39-es és a 721-es autóbuszok útvonala. A járatok a lezárt útszakaszokat elkerülve közlekednek, emiatt több megálló, köztük a Bodolagyula stadion és a vasútállomás melletti autóbuszpályaudvar megállói ideiglenesen kimaradnak egyes vonalakon. Emellett a 721-es járat végállomását a buszpályaudvarról az Olaszi parkhoz helyezik át. Az OTELE arra kér bennünket, utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjunk az ideiglenes útvonalakról és menetrendekről a társaság hivatalos felületén.

Augusztusban befejeződhet pluszosok a váradi nagypiac új épületének kivitelezése. A megnyitóra pedig várhatóan szeptemberben kerülhet sor. Közölte mindezt Florin Birta polgármester a bihon.ro-nak. Mint elmondta, az építkezés lezárása után még a műszaki átadás átvételi eljárást és a hivatalos átvételt is le kell folytatni. A beruházás két szakaszban valósult meg. Az első ütemben újjáépítették a 2020-as tűzvészben megsemmisült várcsarnokot, ahol 76 árusítóhelyet alakítottak ki. Emellett parkolókat és a későbbi mély garázs lehajtóját is elkészítették. A második ütemben egy háromszintes épület épült 162 férőhelyes mély garázssal, zöldség- és gyümölcspiaccal, élelmiszer- és iparcikk üzletekkel, vendéglátóegységekkel, valamint irodákkal és oktatótermekkel. A fejlesztés része a környező közterületek rendezése is egyébként. Augusztusban tehát befejeződhet a váradi nagypiac új épületének kivitelezése.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Hú, ez a fa túl szép lett.
2: Hogy érted, hogy túl szép?
1: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen mat, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
2: Most viccelsz, azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
1: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
2: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
0: Figyelem! Szuper akció a Nagyváradi Trilak mintaboltban, a festékesben. Most a 15 liter

újabb 30 nappal augusztus 17-ig meghosszabbította a nagyváradi önkormányzat a Nagyvásár tér, tehát a December 1 park felújításának határidejét. A park nagy része már elkészült, de a teljes átadáshoz még be kell fejezni több munkálatot, valamint le kell zárni a szökőkút és a zöld felületek tesztelését. A kivitelező eredetileg május 31-ig vállalta a beruházás befejezését, a határidőt azonban már többször módosították. A Városháza szerint a csúszást részben előre nem látható munkák okozták, például egy régi fűtésvezeték áthelyezése vált szükségessé a tervezett fasor alatt. A park 6 munkaterületéből 2 gyakorlatilag elkészült. A szökőkút első próbaüzeme is sikeres volt, de még víz- és hangrendszertesztek várnak rá. Emellett a gyepnek meg kell erősödnie, és a dísznövények egy részét is el kell még ültetni. Az önkormányzat bízik abban, hogy a parkot augusztus 17-én átadják. Ezt követően a kivitelezőnek minden késedelmes nap után kötbért kell fizetnie.

0: Ez volt a magnak Umbraude és a Vidéki Sanzon. Ezzel pedig zárjuk a péntek délelőtt nagyváradi a környékbeliek. Köszi, hogy itt voltatok velem ma is. Ezt a jó szokásotokat ne feledjétek. Minden hétköznap reggel 8-tól déli 12 óráig elkísérlek benneteket helyi aktualitásokkal, környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuperslágerekkel itt a 89,6-on. A folytatásban itt van Ábrahám Miklós kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel, a hírek után pedig folytatódnak a Plusz FM legnagyobb slágerei. Tartsatok velünk továbbra is. Jó utat, jó rádiózást és kellemes, szép hétvégét kívánok mindenkinek, és jó étvágyat az ebédhez. A mikrofonnál Szegedi Máriát hallottátok. Sziasztok!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy tökéletes házigazda légy, a Dedevánban most a Paxton borhűtő csak 579 lej. Ráadásul július 31-ig a Dedeván Direkt kártyával minimum 13 000 lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedeván. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
2: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Július 29-ig az 1 kg-os Lavazza krémája Roma szemes kárjára 83,99 bani, valamint az 1 literes Suvorov bor ára különböző kiszerelésben mindössze 17,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: A családi büdzsét megterhelő számlák miatt mélyül az energiaszegénység. Nagyvárad önkormányzata elindította a visszanemtérítendő támogatások idei pályázati kiírását. Ennek keretében 500 000 lejt osztanak szét non-profit tevékenységekre. Milliárdos kárt okoznak a hazai gazdaságnak a kínai és török online kereskedők. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az energiaszegénység rendszer szintűvé vált Romániában. Az Intelligens Energia Egyesület elnöke szerint a jelenség egy párhuzamos társadalmi struktúrává vált, amelynek mechanizmusai ugyan eltérőek, de összességében több millió háztartás helyzetét rontják. Friss elemzésében az energetikai szakember rámutatott, amikor a háztartások nagy része költségvetésének több mint 10%-át fordítja energiára, ott már nem kivételekről beszélünk. És amikor a háztartások 7%-a a számlák kifizetése után megélhetési nehézségekbe ütközik, az energia már nem csupán egy szolgáltatás, hanem a szegénység közvetlen okozójává válik. Ugyanakkor hiába írunk 2026-ot. A romániai háztartások 0,07%-a továbbra is áram nélkül él, 0,1%-uknak pedig sürgősen tűzifára lenne szüksége. Ezek a számok bár alig tűnnek mérvadónak, súlyosságuk szempontjából kritikus jelentőségűek, hangsúlyozta az Intelligens Energia Egyesület elnöke. Nagyvárad önkormányzata elindította a visszanemtérítendő támogatások idei pályázati kiírását. Ennek keretében 500 000 lejt osztanak szét non-profit tevékenységekre. Ezek főleg a kultúra, az oktatás, a sport, az ifjúság, a környezetvédelem, valamint a szociális és közösségi kezdeményezések támogatására pályázhatnak. A benyújtott pályázatokat több szempont alapján értékelik. Fontos lesz például, hogy mennyire szolgálja a közösség érdekeit, mennyire kidolgozott, illetve hogy a pályázó rendelkezik-e megfelelő szervezési és megvalósítási kapacitással. Kiemelt figyelmet kap az is, hogy hosszabb távon fenntartható-e, illetve képes-e saját bevételeket is generálni. A jelentkezés teljes egészében online zajlik. A pályázati dokumentációt kizárólag elektronikus formában kell elküldeni a polgármesteri hivatal e-mail címére. Súlyos károkat okoznak a román gazdaságnak az Európai Unión kívüli online kereskedők. A Gazdaságtudományi Akadémia számításai szerint ezen platformok miatt idén 1,7 milliárd dollártól esnek el a hazai cégek, és 4600 munkahely szűnt meg. Az Európai Unión kívüli cégek 2025-ös eladásai 4,4 milliárd lejt tettek ki. Az idei adatok a megrendelések 20%-os növekedését mutatják. A veszteséget az okozza, hogy a pénz kiáramlik az országból olyan termékekre, amelyeket nem idehaza állítottak elő. Ráadásul a kereskedők még csak nem is adóznak Romániába. Január 1-től az unión kívülről érkező 150 eurónál kisebb értékű csomagok után 25 lejes logisztikai adót kell fizetni. Az év első három hónapjában ez 32 millió euró bevételt eredményezett az államkassa számára. Idehaza a kínai Temu és Shein, valamint a török Trendyol a legnépszerűbb unión kívüli online webáruház.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

esik az eső, vagy éget a nap, egész nyáron szóljon a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a csont nélküli Contim sertésszom kilogrammonként 14 lei 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt. Lakokos,
2: társadalmi célú hirdetés.
3: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
0: És most vissza a zenéhez.
1: Slágerek,
0: magyar kedvencek, nagyváradó.
1: Ez a Plusz FM.
0: Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A családi büdzsét megterhelő számlák miatt mélyül az energiaszegénység. Nagyvárad önkormányzata elindította a visszanemtérítendő támogatások idei pályázati kiírását. Ennek keretében 500 ezer lejt osztanak szét non-profit tevékenységekre. Milliárdos kárt okoznak a hazai gazdaságnak a kínai és török online kereskedők. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az energiaszegénység rendszer szintűvé vált Romániában. Az Intelligens Energia Egyesület elnöke szerint a jelenség egy párhuzamos társadalmi struktúrává vált, amelynek mechanizmusai ugyan eltérőek, de összességében több millió háztartás helyzetét rontják. Friss elemzésében az energetikai szakember rámutatott, amikor a háztartások nagy része költségvetésének több mint 10%-át fordítja energiára, ott már nem kivételekről beszélünk. És amikor a háztartások 7%-a a számlák kifizetése után megélhetési nehézségekbe ütközik, az energia már nem csupán egy szolgáltatás, hanem a szegénység közvetlen okozójává válik. Ugyanakkor hiába írunk 2026-ot. A romániai háztartások 0,07%-a továbbra is áram nélkül él, 0,1%-uknak pedig sürgősen tűzifára lenne szüksége. Ezek a számok bár alig tűnnek mérvadónak, súlyosságuk szempontjából kritikus jelentőségűek, hangsúlyozta az Intelligens Energia Egyesület elnöke. Nagyvárad önkormányzata elindította a visszanemtérítendő támogatások idei pályázati kiírását. Ennek keretében 500 ezer lejt osztanak szét non-profit tevékenységekre. Ezek főleg a kultúra, az oktatás, a sport, az ifjúság, a környezetvédelem, valamint a szociális és közösségi kezdeményezések támogatására pályázhatnak. A benyújtott pályázatokat több szempont alapján értékelik. Fontos lesz például, hogy mennyire szolgálja a közösség érdekeit, mennyire kidolgozott, illetve hogy a pályázó rendelkezik-e megfelelő szervezési és megvalósítási kapacitással. Kiemelt figyelmet kap az is, hogy hosszabb távon fenntartható-e, illetve képes-e saját bevételeket is generálni. A jelentkezés teljes egészében online zajlik. A pályázati dokumentációt kizárólag elektronikus formában kell elküldeni a polgármesteri hivatal e-mail címére. Súlyos károkat okoznak a román gazdaságnak az Európai Unión kívüli online kereskedők. A Gazdaságtudományi Akadémia számításai szerint ezen platformok miatt idén 1,7 milliárd dollártól esnek el a hazai cégek, és 4600 munkahely szűnt meg. Az Európai Unión kívüli cégek 2025-ös eladásai 4,4 milliárd lejt tettek ki. Az idei adatok a megrendelések 20%-os növekedését mutatják. A veszteséget az okozza, hogy a pénz kiáramlik az országból, olyan termékekre, amelyeket nem idehaza állítottak elő. Ráadásul a kereskedők még csak nem is adóznak Romániába. Január 1-től az unión kívülről érkező 150 eurónál kisebb értékű csomagok után 25 lejes logisztikai adót kell fizetni. Az év első három hónapjában ez 32 millió euró bevételt eredményezett az államkassa számára. Idehaza a kínai Temu és Shein, valamint a török Trendyol a legnépszerűbb unión kívüli online webáruház.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

0: a Plusz FM. Reklám.
1: Hú, ez a fal túl szép lett.
2: Hogy érted, hogy túl szép?
1: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak, teljesen mat, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
2: Most viccelsz, azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
1: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
2: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
3: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
4: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: És most vissza a zenéhez.
5: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradon.
5: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go. És legkedvesebb magyar

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 500 g-os Csibó szemes kávé 39 lej 99 bani, a 185 g-os Pringles chips 7 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Milyen megosztott lett a romániai társadalom a demokráciához való hozzáállás kérdésében? A lakosság nagy része feladná a rendkedvéért. Ismét jelentősen nőtt az üzemanyagok ára, és nem látszik fény az alagút végén. Kevesebb mint egy óra alatt mérgezett meg a TikTok egy 12 éves gyermeket utánzó álfiókot. A valóság sokkal rosszabb, mint azt a legtöbben gondolnák. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Mélyen megosztott lett a romániai társadalom a demokráciához való hozzáállás kérdésében. Az Inscope legfrissebb közvéleménykutatása szerint a lakosság csaknem fele akár egy tekintélyelvűbb, kevésbé demokratikus rendszert is elfogadna, ha az rendet és stabilitást garantálna. A felmérés adatai szerint a kevésbé demokratikus berendezkedés támogatók aránya a politikai szimpátia és az iskolai végzettség alapján jelentős eltéréseket mutat. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 60%-a, a középfokú végzettségűek 48%-a, míg a felső fokú végzettségűeknek csupán 24%-a hajlana el egy autoriter rendszer irányába. Szerintük a döntések gyors meghozatala a legfontosabb, még akkor is, ha a hatalom demokratikus fékjei és egyensúlyai kevésbé érvényesülnek. Jelentősen megemelte a töltőállomásain alkalmazott üzemanyagárakat a piacvezető Petrom, miután a Rompetrol már egy nappal korábban is újból drágított. Az üzemanyagárak emelkedése a kőolaj nemzetközi piaci árának alakulásával áll összefüggésben. Aki az ország valamelyik Petrom kútjánál akar tankolni, kénytelen megállapítani, hogy igencsak megugrott az üzemanyagára. A Petrom ugyanis 15 banival emelte mind a benzin, mind a gázolaj literenkénti árát. A pekoonline.ro üzemanyagár monitor szerint pedig hasonló mértékű áremelést eszközölt ki a szintén az OMV Petrom Marketing által üzemeltetett OMV is. Az üzemanyagárak emelkedése ezúttal is a nemzetközi környezettel áll összefüggésben, és minden jel arra mutat, hogy a közeljövőben további drágulásoknak lehetünk szemtanúi és elszenvedői. A perzsöbölben újra fellángolt háborúnak és az orosz-ukrán konfliktusnak is árfelhajtó hatása van. Kevesebb mint egy óra alatt mérgezett meg a TikTok egy 12 éves gyermeket utánzó álfiókot. Derült ki egy kísérletből, amit néhány nappal ezelőtt a modern technológiák és alkalmazások bemutatásáról ismert újságíró Georgi Buchnich végzett. Az emberkereskedelem elleni országos ügynökség ugyanakkor egy kevésbé látható veszélyre is felhívta a figyelmet. Az algoritmus nem tesz különbséget egy veszélyes trend és az áldozatra halászó emberkereskedő között. Ugyanazt a biztonsági rést aknázzák ki, a visszaigazolási kényszert, a magányt és az online tér megfigyelésének hiányát. Egy kiskorú behálózása nem egyetlen beszélgetés alatt történik, hanem olyan fokozatos eljárás során, ami a gyakorlatlan szemnek szinte észrevétlen. A bizalmat lépésről lépésre építik fel. Ezt hívják groomingnak. Pénzt, törődést, lehetőségeket kínálnak, majd lelkileg manipulálják a gyermeket, aki épp kiszolgáltatott helyzetben van.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek! Magyar kedvencek! Itt! A Plusz FM-en!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza. Csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Cegléd is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvenc.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Közel 100 000 adófizető vett részt abban a nagyszabású országos felmérésben, amelyben az adóhatóság szolgáltatásait értékelték. Több száz állás vár betöltésre Bihar megyében. Főként a vendéglátásban és a kereskedelemben várják a jelentkezőket. Kellemetlen meglepetés érte a román tengerparton nyaraló turistákat. Bár a levegő hőmérséklete továbbra is nyárias maradt, a fekete tengervize egyik napról a másikra drasztikusan lehűlt. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Közel 100 000 adófizető vett részt abban a nagyszabású országos felmérésben, amelyben az adóhatóság szolgáltatásait értékelték. Az eredmények alapján a személyes ügyintézéssel és a tisztviselők hozzáállásával elégedettebbek az állampolgárok. A digitális platformok stabilitásával és átláthatóságával kapcsolatban azonban határozott elvárásokat fogalmaztak meg, jelentette be Alexandru Nazare, ügyvivő pénzügyminiszter. A terca közleménye rámutat, az adófizetők elvárása egyértelmű: gyorsabb, stabilabb, intuitívabb és kevesebb bürokráciával járó online élményt szeretnének. A kockázatelemzések alapján az adóhatóság az utóbbi időszakban kiemelten ellenőrizte az online kereskedelmet, az alternatív szállítást, a házhoz szállítást, a gépjármű kereskedelmet, az állókházakat, a valutaváltókat, valamint a kiugróan nagy vagyonnal rendelkező magánszemélyeket. A legfrissebb adatok szerint összesen 688 megüresedett állást kínálnak Bihar megyében. Nagyváradon 381 a szabad munkahelyek száma, áll a Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség közleményében. Többek között épület és járműtakarítót, biztonsági őrt, értékesítési ügynököt, szakácssegédet, szakácsot, kézicsomagolót, orvosi asszisztenst, kommunikációs asszisztenst, takarítót, pénztárost, sofőröket, könyvelőt, minőségellenőrt, állatgondozót, kézbesítőt, áramozgatót, diszpécsert, szakmérnököt, kereskedelmi dolgozót, eladót, autófestőt, valamint szakképzetlen munkásokat keresnek. További információkat az ügynökség megyei székhelyén kaphatunk. Kellemetlen meglepetés érte a román tengerparton nyaraló turistákat. Bár a levegő hőmérséklete továbbra is nyárias maradt, a fekete tengervize egyik napról a másikra drasztikusan lehűlt. Konstancánál mindössze 13 Celsius fokot mértek, míg Mangália térségében valamivel enyhébb, körülbelül 18 fokos vízhőmérsékletet regisztráltak. A szakemberek szerint a hirtelen lehűlés egy természetes jelenség, az úgynevezett upwelling következménye, amely időről időre előfordul a fekete tengeren. A Meteo Plus tájékoztatása szerint ez már a második ilyen lehűlési hullám az idei nyáron. Az upwelling egy sajátos óceánográfiai folyamat, amikor a parttal párhuzamosan fújó szél a felszíni melegebb víztömeget a nyílt tenger felé sodorja, annak helyére a mélyből hidegebb, tápanyagokban gazdag víz áramlik fel. A jelenség elsősorban a román tengerpart mentén, a meleg évszakban tartósabb szél esetén alakul ki.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: esik az eső,
1: vagy éget a nap,
0: egész nyáron
1: szóljon
0: a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek,
1: magyar kedvencek,
0: Nagyváradon.

0: a Plusz FM. Reklám.
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 49 bani, az 1 literes 3,7%-os Olympus tej 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
2: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulát. Ez egy gyógyszer. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek, nagyváradó.
3: Ez a Plusz FM.

Szabadon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-el. 3, 2, 1.

0: Rádiós FM. Reklám.
1: Hú, ez a fal túl szép lett.
2: Hogy érted, hogy túl szép?
1: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
2: Most viccelsz, azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
1: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
2: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
3: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
4: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: A családi büdzsét megterhelő számlák miatt mélyül az energiaszegénység. Nagyvárad önkormányzata elindította a visszanemtérítendő támogatások idei pályázati kiírását. Ennek keretében 500 ezer lejt osztanak szét non-profit tevékenységekre. Milliárdos kárt okoznak a hazai gazdaságnak a kínai és török online kereskedők. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az energiaszegénység rendszer szintűvé vált Romániában. Az Intelligens Energia Egyesület elnöke szerint a jelenség egy párhuzamos társadalmi struktúrává vált, amelynek mechanizmusai ugyan eltérőek, de összességében több millió háztartás helyzetét rontják. Friss elemzésében az energetikai szakember rámutatott, amikor a háztartások nagy része költségvetésének több mint 10%-át fordítja energiára, ott már nem kivételekről beszélünk. És amikor a háztartások 7%-a a számlák kifizetése után megélhetési nehézségekbe ütközik, az energia már nem csupán egy szolgáltatás, hanem a szegénység közvetlen okozójává válik. Ugyanakkor hiába írunk 2026-ot. A romániai háztartások 0,07%-a továbbra is áram nélkül él, 0,1%-uknak pedig sürgősen tűzifára lenne szüksége. Ezek a számok bár alig tűnnek mérvadónak, súlyosságuk szempontjából kritikus jelentőségűek, hangsúlyozta az Intelligens Energia Egyesület elnöke. Nagyvárad önkormányzata elindította a visszanemtérítendő támogatások idei pályázati kiírását. Ennek keretében 500 ezer lejt osztanak szét non-profit tevékenységekre. Ezek főleg a kultúra, az oktatás, a sport, az ifjúság, a környezetvédelem, valamint a szociális és közösségi kezdeményezések támogatására pályázhatnak. A benyújtott pályázatokat több szempont alapján értékelik. Fontos lesz például, hogy mennyire szolgálja a közösség érdekeit, mennyire kidolgozott, illetve hogy a pályázó rendelkezik-e megfelelő szervezési és megvalósítási kapacitással. Kiemelt figyelmet kap az is, hogy hosszabb távon fenntartható-e, illetve képes-e saját bevételeket is generálni. A jelentkezés teljes egészében online zajlik. A pályázati dokumentációt kizárólag elektronikus formában kell elküldeni a polgármesteri hivatal e-mail címére. Súlyos károkat okoznak a román gazdaságnak az Európai Unión kívüli online kereskedők. A Gazdaságtudományi Akadémia számításai szerint ezen platformok miatt idén 1,7 milliárd dollártól esnek el a hazai cégek, és 4600 munkahely szűnt meg. Az Európai Unión kívüli cégek 2025-ös eladásai 4,4 milliárd lejt tettek ki. Az idei adatok a megrendelések 20%-os növekedését mutatják. A veszteséget az okozza, hogy a pénz kiáramlik az országból, olyan termékekre, amelyeket nem idehaza állítottak elő. Ráadásul a kereskedők még csak nem is adóznak Romániába. Január 1-től az unión kívülről érkező 150 eurónál kisebb értékű csomagok után 25 lejes logisztikai adót kell fizetni. Az év első 3 hónapjában ez 32 millió euró bevételt eredményezett az államkassa számára. Idehaza a kínai Temu és Shein, valamint a török Trendyol a legnépszerűbb unión kívüli online webáruház.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza. Csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Ceglid is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést.
3: Ez a fal túl szép lett.
4: Hogy érted, hogy túl szép?
3: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
4: Most viccelsz? Azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
3: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
4: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
5: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál. Kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra. Nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
6: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringszilha a kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
7: Társadalmi célú hirdetés.
8: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
0: És most vissza a zenéhez.
9: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
9: Ez a Plusz, ez a...

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia. Ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 85 ml-es Aeron rudacskák 14 lej 99 bani, a 10 kg-os Tiani száraz kutya eledel 23 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
3: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
4: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
5: A fortifikált Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált Forti.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Milyen megosztott lett a romániai társadalom a demokráciához való hozzáállás kérdésében? A lakosság nagy része feladná a rendkedvéért. Ismét jelentősen nőtt az üzemanyagok ára, és nem látszik fény az alagút végén. Kevesebb mint egy óra alatt mérgezett meg a TikTok egy 12 éves gyermeket utánzó álfiókot. A valóság sokkal rosszabb, mint azt a legtöbben gondolnák. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Mélyen megosztott lett a romániai társadalom a demokráciához való hozzáállás kérdésében. Az Inscop legfrissebb közvéleménykutatása szerint a lakosság csak nem fele akár egy tekintélyelvűbb, kevésbé demokratikus rendszert is elfogadna, ha az rendet és stabilitást garantálna. A felmérés adatai szerint a kevésbé demokratikus berendezkedést támogatók aránya a politikai szimpátia és az iskolai végzettség alapján jelentős eltéréseket mutat. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 60%-a, a középfokú végzettségűek 48%-a, míg a felső fokú végzettségűeknek csupán 24%-a hajlana el egy autoriter rendszer irányába. Szerintük a döntések gyors meghozatala a legfontosabb, még akkor is, ha a hatalom demokratikus fékjei és egyensúlyai kevésbé érvényesülnek. Jelentősen megemelte a töltőállomásain alkalmazott üzemanyagárakat a piacvezető Petrom, miután a Rompetrol már egy nappal korábban is újból drágított. Az üzemanyagárak emelkedése a kőolaj nemzetközi piaci árának alakulásával áll összefüggésben. Aki az ország valamelyik Petrom kútjánál akar tankolni, kénytelen megállapítani, hogy igencsak megugrott az üzemanyagára. A Petrom ugyanis 15 banival emelte mind a benzin, mind a gázolaj literenkénti árát. A pekoonline.ro üzemanyagár monitor szerint pedig hasonló mértékű áremelést eszközölt ki a szintén az OMV Petrom Marketing által üzemeltetett OMV is. Az üzemanyagárak emelkedése ezúttal is a nemzetközi környezettel áll összefüggésben, és minden jel arra mutat, hogy a közeljövőben további drágulásoknak lehetünk szemtanúi és elszenvedői. A perzsöbölben újra fellángolt háborúnak és az orosz-ukrán konfliktusnak is árfelhajtó hatása van. Kevesebb mint egy óra alatt mérgezett meg a TikTok egy 12 éves gyermeket utánzó álfiókot. Derült ki egy kísérletből, amit néhány nappal ezelőtt a modern technológiák és alkalmazások bemutatásáról ismert újságíró Gyorgyi Buchnics végzett. Az emberkereskedelem elleni országos ügynökség ugyanakkor egy kevésbé látható veszélyre is felhívta a figyelmet. Az algoritmus nem tesz különbséget egy veszélyes trend és az áldozatra halászó emberkereskedő között. Ugyanazt a biztonsági rést aknázzák ki, a visszaigazolási kényszert, a magányt és az online tér megfigyelésének hiányát. Egy kiskorú behálózása nem egyetlen beszélgetés alatt történik, hanem olyan fokozatos eljárás során, ami a gyakorlatlan szemnek szinte észrevétlen. A bizalmat lépésről lépésre építik fel. Ezt hívják groomingnak. Pénzt, törődést, lehetőségeket kínálnak, majd lelkileg manipulálják a gyermeket, aki épp kiszolgáltatott helyzetben van.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: esik az eső,
1: vagy éget a nap,
0: egész nyáron
1: szóljon
0: a Plusz FM. Plusz FM.
1: Slágerek,
0: magyar kedvencek,
1: Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszoreshop.ro-ra további információkért.
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a fél literes Ursus Cooler sör dobozonként 2 lej 99 bani, a fél literes Pepsi 2 lej 69 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
2: Ez a fal túl szép lett.
3: Hogy érted, hogy túl szép?
2: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
3: Most viccelsz, azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
2: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
3: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az

0: céges. Minden, ami trilak. Nagyváradon a December 1 Parknál.
1: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
1: magyar kedvencek Nagyváradon.
2: Ez a Plusz

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

0: Campus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
0: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók, szakértelem, bizalom. FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Közel 100 ezer adófizető vett részt abban a nagyszabás országos felmérésben, amelyben az adóhatóság szolgáltatásait értékelték. Több száz állás vár betöltésre Bihar megyében. Főként a vendéglátásban és a kereskedelemben várják a jelentkezőket. Kellemetlen meglepetés érte a román tengerparton nyaraló turistákat. Bár a levegő hőmérséklete továbbra is nyárias maradt, a fekete tengervize egyik napról a másikra drasztikusan lehűlt. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Közel 100 ezer adófizető vett részt abban a nagyszabású országos felmérésben, amelyben az adóhatóság szolgáltatásait értékelték. Az eredmények alapján a személyes ügyintézéssel és a tisztviselők hozzáállásával elégedettebbek az állampolgárok. A digitális platformok stabilitásával és átláthatóságával kapcsolatban azonban határozott elvárásokat fogalmaztak meg, jelentette be Alexandru Nazare, ügyvivő pénzügyminiszter. A terca közleménye rámutat, az adófizetők elvárása egyértelmű: gyorsabb, stabilabb, intuitívabb és kevesebb bürokráciával járó online élményt szeretnének. A kockázatelemzések alapján az adóhatóság az utóbbi időszakban kiemelten ellenőrizte az online kereskedelmet, az alternatív szállítást, a házhoz szállítást, a gépjármű kereskedelmet, az állokházakat, a valutaváltókat, valamint a kiugróan nagy vagyonnal rendelkező magánszemélyeket. A legfrissebb adatok szerint összesen 688 megüresedett állást kínálnak Bihar megyében. Nagyváradon 381 a szabad munkahelyek száma, áll a Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség közleményében. Többek között épület és járműtakarítót, biztonsági őrt, értékesítési ügynököt, szakácssegédet, szakácsot, kézicsomagolót, orvosi asszisztenst, kommunikációs asszisztenst, takarítót, pénztárost, sofőröket, könyvelőt, minőségellenőrt, állatgondozót, kézbesítőt, áramozgatót, diszpécsert, szakmérnököt, kereskedelmi dolgozót, eladót, autófestőt, valamint szakképzetlen munkásokat keresnek. További információkat az ügynökség megyei székhelyén kaphatunk. Kellemetlen meglepetés érte a román tengerparton nyaraló turistákat. Bár a levegő hőmérséklete továbbra is nyárias maradt, a fekete tengervize egyik napról a másikra drasztikusan lehűlt. Konstancánál mindössze 13 Celsius fokot mértek, még Mangália térségében valamivel enyhébb, körülbelül 18 fokos vízhőmérsékletet regisztráltak. A szakemberek szerint a hirtelen lehűlés egy természetes jelenség, az úgynevezett upwelling következménye, amely időről időre előfordul a fekete tengeren. A Meteo Plus tájékoztatása szerint ez már a második ilyen lehűlési hullám az idei nyáron. Az upwelling egy sajátos óceánográfiai folyamat, amikor a parttal párhuzamosan fújó szél a felszíni melegebb víztömeget a nyílt tenger felé sodorja, annak helyére a mélyből hidegebb, tápanyagokban gazdag víz áramlik fel. A jelenség elsősorban a román tengerpart mentén, a meleg évszakban, tartósabb szél esetén alakul ki.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet fent nincs, baj nincs harapban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál. Kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra. Nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
2: Ez a fal túl szép lett.
3: Hogy érted, hogy túl szép?
2: Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen mat, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
3: Most viccelsz, azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
2: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
3: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
4: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
1: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza. Csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Cegléd is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést.
0: És most vissza a zenéhez.
5: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
5: Ez a Plusz FM.

0: esik az eső, vagy éget a nap,
1: egész
0: nyáron
1: szóljon
2: a Plusz FM.
0: Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: a Plusz FM. Reklám.
1: Nyári akció a Jani kaucsuknál. Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
2: Jani kaucsuk. Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
3: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Július 29-ig az 1 kg-os Lavazza krémájá Roma szemes kádjára 83,99 bani, valamint az 1 literes Suvorov bor ára különböző kiszerelésben mindössze 17,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: A családi büdzsét megterhelő számlák miatt mélyül az energiaszegénység. Nagyvárad önkormányzata elindította a visszanemtérítendő támogatások idei pályázati kiírását. Ennek keretében 500 ezer lejt osztanak szét non-profit tevékenységekre. Milliárdos kárt okoznak a hazai gazdaságnak a kínai és török online kereskedők. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az energiaszegénység rendszer szintűvé vált Romániában. Az Intelligens Energia Egyesület elnöke szerint a jelenség egy párhuzamos társadalmi struktúrává vált, amelynek mechanizmusai ugyan eltérőek, de összességében több millió háztartás helyzetét rontják. Friss elemzésében az energetikai szakember rámutatott, amikor a háztartások nagy része költségvetésének több mint 10%-át fordítja energiára, ott már nem kivételekről beszélünk. És amikor a háztartások 7%-a a számlák kifizetése után megélhetési nehézségekbe ütközik, az energia már nem csupán egy szolgáltatás, hanem a szegénység közvetlen okozójává válik. Ugyanakkor hiába írunk 2026-ot. A romániai háztartások 0,07%-a továbbra is áram nélkül él, 0,1%-uknak pedig sürgősen tűzifára lenne szüksége. Ezek a számok bár alig tűnnek mérvadónak, súlyosságuk szempontjából kritikus jelentőségűek, hangsúlyozta az Intelligens Energia Egyesület elnöke. Nagyvárad önkormányzata elindította a visszanemtérítendő támogatások idei pályázati kiírását. Ennek keretében 500 ezer lejt osztanak szét non-profit tevékenységekre. Ezek főleg a kultúra, az oktatás, a sport, az ifjúság, a környezetvédelem, valamint a szociális és közösségi kezdeményezések támogatására pályázhatnak. A benyújtott pályázatokat több szempont alapján értékelik. Fontos lesz például, hogy mennyire szolgálja a közösség érdekeit, mennyire kidolgozott, illetve hogy a pályázó rendelkezik-e megfelelő szervezési és megvalósítási kapacitással. Kiemelt figyelmet kap az is, hogy hosszabb távon fenntartható-e, illetve képes-e saját bevételeket is generálni. A jelentkezés teljes egészében online zajlik. A pályázati dokumentációt kizárólag elektronikus formában kell elküldeni a polgármesteri hivatal e-mail címére. Súlyos károkat okoznak a román gazdaságnak az Európai Unión kívüli online kereskedők. A Gazdaságtudományi Akadémia számításai szerint ezen platformok miatt idén 1,7 milliárd dollártól esnek el a hazai cégek, és 4600 munkahely szűnt meg. Az Európai Unión kívüli cégek 2025-ös eladásai 4,4 milliárd lejt tettek ki. Az idei adatok a megrendelések 20%-os növekedését mutatják. A veszteséget az okozza, hogy a pénz kiáramlik az országból, olyan termékekre, amelyeket nem idehaza állítottak elő. Ráadásul a kereskedők még csak nem is adóznak Romániába. Január 1-től az unión kívülről érkező 150 eurónál kisebb értékű csomagok után 25 teljes logisztikai adót kell fizetni. Az év első 3 hónapjában ez 32 millió euró bevételt eredményezett az államkassa számára. Idehaza a kínai Temu és Shein, valamint a török Trendyol a legnépszerűbb unión kívüli online webáruház.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: családi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek! Magyar kedvencek! Itt a Plus FM-en!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 0,33 literes Heineken sör üvegenként 3 lei 99 bani, a 330 ml-es Korona sör 4 lei 49 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben a Szújsuloly út 10A alatt. Lakokos,
0: és most vissza a zenéhez.
1: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradon.
1: Ez a Plusz FM.

0: Are you feeling me? Let's do something.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani, de csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Milyen megosztott lett a romániai társadalom a demokráciához való hozzáállás kérdésében? A lakosság nagy része feladná a rendkedvéért. Ismét jelentősen nőtt az üzemanyagok ára, és nem látszik fény az alagút végén. Kevesebb mint egy óra alatt mérgezett meg a TikTok egy 12 éves gyermeket utánzó álfiókot. A valóság sokkal rosszabb, mint azt a legtöbben gondolnák. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Mélyen megosztott lett a romániai társadalom a demokráciához való hozzáállás kérdésében. Az INSCOP legfrissebb közvéleménykutatása szerint a lakosság csaknem fele akár egy tekintélyelvűbb, kevésbé demokratikus rendszert is elfogadna, ha az rendet és stabilitást garantálna. A felmérés adatai szerint a kevésbé demokratikus berendezkedés támogatók aránya a politikai szimpátia és az iskolai végzettség alapján jelentős eltéréseket mutat. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 60%-a, a középfokú végzettségűek 48%-a, míg a felső fokú végzettségűeknek csupán 24%-a hajlana el egy autoriter rendszer irányába. Szerintük a döntések gyors meghozatala a legfontosabb, még akkor is, ha a hatalom demokratikus fékjei és egyensúlyai kevésbé érvényesülnek. Jelentősen megemelte a töltőállomásain alkalmazott üzemanyagárakat a piacvezető Petrom, miután a Rompetrol már egy nappal korábban is újból drágított. Az üzemanyagárak emelkedése a kőolaj nemzetközi piaci árának alakulásával áll összefüggésben. Aki az ország valamelyik Petrom kútjánál akar tankolni, kénytelen megállapítani, hogy igencsak megugrott az üzemanyagára. A Petrom ugyanis 15 banival emelte mind a benzin, mind a gázolaj literenkénti árát. A pekoonline.ro üzemanyagár monitor szerint pedig hasonló mértékű áremelést eszközölt ki a szintén az OMV Petrom Marketing által üzemeltetett OMV is. Az üzemanyagárak emelkedése ezúttal is a nemzetközi környezettel áll összefüggésben, és minden jel arra mutat, hogy a közeljövőben további drágulásoknak lehetünk szemtanúi és elszenvedői. A perzsöbölben újra fellángolt háborúnak és az orosz-ukrán konfliktusnak is árfelhajtó hatása van. Kevesebb mint egy óra alatt mérgezett meg a TikTok egy 12 éves gyermeket utánzó álfiókot. Derült ki egy kísérletből, amit néhány nappal ezelőtt a modern technológiák és alkalmazások bemutatásáról ismert újságíró Gyorgy Bohnics végzett. Az emberkereskedelem elleni országos ügynökség ugyanakkor egy kevésbé látható veszélyre is felhívta a figyelmet. Az algoritmus nem tesz különbséget egy veszélyes trend és az áldozatra halászó emberkereskedő között. Ugyanazt a biztonsági rést aknázzák ki, a visszaigazolási kényszert, a magányt és az online tér megfigyelésének hiányát. Egy kiskorú behálózása nem egyetlen beszélgetés alatt történik, hanem olyan fokozatos eljárás során, ami a gyakorlatlan szemnek szinte észrevétlen. A bizalmat lépésről lépésre építik fel. Ezt hívják groomingnak. Pénzt, törődést, lehetőségeket kínálnak, majd lelkileg manipulálják a gyermeket, aki épp kiszolgáltatott helyzetben van.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en. Hey!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 150 ml-es borotalkó 10 lej 99 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
2: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
2: magyar kedvencek nagyváradó.
3: Ez a Plusz FM.

0: Egy óra, csak magyarul. Ez a Hősz FM zenevonat.
1: Csak tapadnak a jólnájon, szőke barna fullos csajok. Mindegyikük egy kicsit botrány.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Közel 100 000 adófizető vett részt abban a nagyszabású országos felmérésben, amelyben az adóhatóság szolgáltatásait értékelték. Több száz állás vár betöltésre Bihar megyében. Főként a vendéglátásban és a kereskedelemben várják a jelentkezőket. Kellemetlen meglepetés érte a román tengerparton nyaraló turistákat. Bár a levegő hőmérséklete továbbra is nyárias maradt, a fekete tengervize egyik napról a másikra drasztikusan lehűlt. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Közel 100 000 adófizető vett részt abban a nagyszabású országos felmérésben, amelyben az adóhatóság szolgáltatásait értékelték. Az eredmények alapján a személyes ügyintézéssel és a tisztviselők hozzáállásával elégedettebbek az állampolgárok. A digitális platformok stabilitásával és átláthatóságával kapcsolatban azonban határozott elvárásokat fogalmaztak meg, jelentette be Alexandru Nazare, ügyvivő pénzügyminiszter. A terca közleménye rámutat, az adófizetők elvárása egyértelmű: gyorsabb, stabilabb, intuitívabb és kevesebb bürokráciával járó online élményt szeretnének. A kockázatelemzések alapján az adóhatóság az utóbbi időszakban kiemelten ellenőrizte az online kereskedelmet, az alternatív szállítást, a házhoz szállítást, a gépjármű kereskedelmet, az állókházakat, a valutaváltókat, valamint a kiugróan nagy vagyonnal rendelkező magánszemélyeket. A legfrissebb adatok szerint összesen 688 megüresedett állást kínálnak Bihar megyében. Nagyváradon 381 a szabad munkahelyek száma, áll a Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség közleményében. Többek között épület- és járműtakarítót, biztonsági őrt, értékesítési ügynököt, szakácssegédet, szakácsot, kézicsomagolót, orvosi asszisztenst, kommunikációs asszisztenst, takarítót, pénztáros, sofőröket, könyvelőt, minőségellenőrt, állatgondozót, kézbesítőt, árumozgatót, diszpécsert, szakmérnököt, kereskedelmi dolgozót, eladót, autófestőt, valamint szakképzetlen munkásokat keresnek. További információkat az ügynökség megyei székhelyén kaphatunk. Kellemetlen meglepetés érte a román tengerparton nyaraló turistákat. Bár a levegő hőmérséklete továbbra is nyárias maradt, a fekete tengervize egyik napról a másikra drasztikusan lehűlt. Konstancánál mindössze 13 Celsius fokot mértek, míg Mangália térségében valamivel enyhébb, körülbelül 18 fokos vízhőmérsékletet regisztráltak. A szakemberek szerint a hirtelen lehűlés egy természetes jelenség, az úgynevezett upwelling következménye, amely időről időre előfordul a fekete tengeren. A Meteo Plus tájékoztatása szerint ez már a második ilyen lehűlési hullám az idei nyáron. Az upwelling egy sajátos óceánográfiai folyamat, amikor a parttal párhuzamosan fújó szél a felszíni melegebb víztömeget a nyílt tenger felé sodorja, annak helyére a mélyből hidegebb, tápanyagokban gazdag víz áramlik fel. A jelenség elsősorban a román tengerpart mentén, a meleg évszakban tartósabb szél esetén alakul ki.
2: Hey, let's keep this thing going.
0: Itt a Plusz FM hétvégi Bix műsora. Ez a...

0: No hát ezzel a trackkel egy kicsit felkészítettem a füleiteket a folytatásra, hiszen a következő órában itt a Party Plusban pénteken este jön a klasszik rovatunk, a klasszik szettünk 60 percben. Az elmúlt 20-30 évből válogatom nektek a legnagyobb klub kedvenceket, a lemezjátszóknál továbbra is DJ Diszkóza. Tartsatok velem!
1: Hey, let's keep the stank on!
2: Itt a Plus FM hétvégi Mix műsora. Ez a

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Milyen megosztott lett a romániai társadalom a demokráciához való hozzáállás kérdésében? A lakosság nagy része feladná a rendkedvéért. Ismét jelentősen nőtt az üzemanyagok ára, és nem látszik fény az alagút végén. Kevesebb mint egy óra alatt mérgezett meg a TikTok egy 12 éves gyermeket utánzó álfiókot. A valóság sokkal rosszabb, mint azt a legtöbben gondolnák. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Mélyen megosztott lett a romániai társadalom a demokráciához való hozzáállás kérdésében. Az INSCOP legfrissebb közvéleménykutatása szerint a lakosság csak nem fele akár egy tekintélyelvűbb, kevésbé demokratikus rendszert is elfogadna, ha az rendet és stabilitást garantálna. A felmérés adatai szerint a kevésbé demokratikus berendezkedés támogatók aránya a politikai szimpátia és az iskolai végzettség alapján jelentős eltéréseket mutat. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 60%-a, a középfokú végzettségűek 48%-a, míg a felsőfokú végzettségűeknek csupán 24%-a hajlana el egy autoriter rendszer irányába. Szerintük a döntések gyors meghozatala a legfontosabb, még akkor is, ha a hatalom demokratikus fékjei és egyensúlyai kevésbé érvényesülnek. Jelentősen megemelte a töltőállomásain alkalmazott üzemanyagárakat a piacvezető Petrom, miután a Rompetrol már egy nappal korábban is újból drágított. Az üzemanyagárak emelkedése a kőolaj nemzetközi piaci árának alakulásával áll összefüggésben. Aki az ország valamelyik Petrom kútjánál akar tankolni, kénytelen megállapítani, hogy igencsak megugrott az üzemanyagára. A Petrom ugyanis 15 banival emelte mind a benzin, mind a gázolaj literenkénti árát. A pekoonline.ro üzemanyagár monitor szerint pedig hasonló mértékű áremelést eszközölt ki a szintén az OMV Petrom Marketing által üzemeltetett OMV is. Az üzemanyagárak emelkedése ezúttal is a nemzetközi környezettel áll összefüggésben, és minden jel arra mutat, hogy a közeljövőben további drágulásoknak lehetünk szemtanúi és elszenvedői. A perrőből újra fellángolt háborúnak és az orosz-ukrán konfliktusnak is árfelhajtó hatása van. Kevesebb mint egy óra alatt mérgezett meg a TikTok egy 12 éves gyermeket utánzó álfiókot. Derült ki egy kísérletből, amit néhány nappal ezelőtt a modern technológiák és alkalmazások bemutatásáról ismert újságíró Georgi Buchnic végzett. Az emberkereskedelem elleni országos ügynökség ugyanakkor egy kevésbé látható veszélyre is felhívta a figyelmet. Az algoritmus nem tesz különbséget egy veszélyes trend és az áldozatra halászó emberkereskedő között. Ugyanazt a biztonsági rést aknázzák ki, a visszaigazolási kényszert, a magányt és az online tér megfigyelésének hiányát. Egy kiskorú behálózása nem egyetlen beszélgetés alatt történik, hanem olyan fokozatos eljárás során, ami a gyakorlatlan szemnek szinte észrevétlen. A bizalmat lépésről lépésre építik fel. Ezt hívják groomingnak. Pénzt, törődést, lehetőségeket kínálnak, majd lelkileg manipulálják a gyermeket, aki épp kiszolgáltatott helyzetben van.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy.

esik az eső, vagy éget a nap, egész nyáron szóljon a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb ma.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Közel 100 ezer adófizető vett részt abban a nagyszabású országos felmérésben, amelyben az adóhatóság szolgáltatásait értékelték. Több száz állás vár betöltésre Bihar megyében. Főként a vendéglátásban és a kereskedelemben várják a jelentkezőket. Kellemetlen meglepetés érte a román tengerparton nyaraló turistákat. Bár a levegőhőmérséklete továbbra is nyárias maradt, a fekete tengervize egyik napról a másikra drasztikusan lehűlt. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Közel 100 ezer adófizető vett részt abban a nagyszabású országos felmérésben, amelyben az adóhatóság szolgáltatásait értékelték. Az eredmények alapján a személyes ügyintézéssel és a tisztviselők hozzáállásával elégedettebbek az állampolgárok. A digitális platformok stabilitásával és átláthatóságával kapcsolatban azonban határozott elvárásokat fogalmaztak meg, jelentette be Alexandru Nazare, ügyvivő pénzügyminiszter. A terca közleménye rámutat, az adófizetők elvárása egyértelmű: gyorsabb, stabilabb, intuitívabb és kevesebb bürokráciával járó online élményt szeretnének. A kockázatelemzések alapján az adóhatóság az utóbbi időszakban kiemelten ellenőrizte az online kereskedelmet, az alternatív szállítást, a házhoz szállítást, a gépjármű kereskedelmet, az állókházakat, a valutaváltókat, valamint a kiugróan nagy vagyonnal rendelkező magánszemélyeket. A legfrissebb adatok szerint összesen 688 megüresedett állást kínálnak Bihar megyében. Nagyváradon 381 a szabad munkahelyek száma, áll a Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség közleményében. Többek között épület- és járműtakarítót, biztonsági őrt, értékesítési ügynököt, szakácssegédet, szakácsot, kézicsomagolót, orvosi asszisztenst, kommunikációs asszisztenst, takarítót, pénztárost, sofőröket, könyvelőt, minőségellenőrt, állatgondozót, kézbesítőt, áramozgatót, diszpécsert, szakmérnököt, kereskedelmi dolgozót, eladót, autófestőt, valamint szakképzetlen munkásokat keresnek. További információkat az ügynökség megyei székhelyén kaphatunk. Kellemetlen meglepetés érte a román tengerparton nyaraló turistákat. Bár a levegőhőmérséklete továbbra is nyárias maradt, a fekete tengervize egyik napról a másikra drasztikusan lehűlt. Konstancánál mindössze 13 Celsius fokot mértek, míg Mangália térségében valamivel enyhébb, körülbelül 18 fokos vízhőmérsékletet regisztráltak. A szakemberek szerint a hirtelen lehűlés egy természetes jelenség, az úgynevezett upwelling következménye, amely időről időre előfordul a fekete tengeren. A Meteo Plus tájékoztatása szerint ez már a második ilyen lehűlési hullám az idei nyáron. Az upwelling egy sajátos óceánográfiai folyamat, amikor a parttal párhuzamosan fújó szél a felszíni melegebb víztömeget a nyílt tenger felé sodorja, annak helyére a mélyből hidegebb, tápanyagokban gazdag víz áramlik fel. A jelenség elsősorban a román tengerpart mentén, a meleg évszakban, tartósabb szél esetén alakul ki.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

Sláger magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

esik az eső, vagy éget a nap, egész nyáron szóljon a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A családi büdzsét megterhelő számlák miatt mélyül az energiaszegénység. Nagyvárad önkormányzata elindította a visszanemtérítendő támogatások idei pályázati kiírását. Ennek keretében 500 ezer lejt osztanak szét non-profit tevékenységekre. Milliárdos kárt okoznak a hazai gazdaságnak a kínai és török online kereskedők. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az energiaszegénység rendszer szintűvé vált Romániában. Az Intelligens Energia Egyesület elnöke szerint a jelenség egy párhuzamos társadalmi struktúrává vált, amelynek mechanizmusai ugyan eltérőek, de összességében több millió háztartás helyzetét rontják. Friss elemzésében az energetikai szakember rámutatott, amikor a háztartások nagy része költségvetésének több mint 10%-át fordítja energiára, ott már nem kivételekről beszélünk. És amikor a háztartások 7%-a a számlák kifizetése után megélhetési nehézségekbe ütközik, az energia már nem csupán egy szolgáltatás, hanem a szegénység közvetlen okozójává válik. Ugyanakkor hiába írunk 2026-ot. A romániai háztartások 0,07%-a továbbra is áram nélkül él, 0,1%-uknak pedig sürgősen tűzifára lenne szüksége. Ezek a számok bár alig tűnnek mérvadónak, súlyosságuk szempontjából kritikus jelentőségűek, hangsúlyozta az Intelligens Energia Egyesület elnöke. Nagyvárad önkormányzata elindította a visszanemtérítendő támogatások idei pályázati kiírását. Ennek keretében 500 ezer lejt osztanak szét non-profit tevékenységekre. Ezek főleg a kultúra, az oktatás, a sport, az ifjúság, a környezetvédelem, valamint a szociális és közösségi kezdeményezések támogatására pályázhatnak. A benyújtott pályázatokat több szempont alapján értékelik. Fontos lesz például, hogy mennyire szolgálja a közösség érdekeit, mennyire kidolgozott, illetve hogy a pályázó rendelkezik-e megfelelő szervezési és megvalósítási kapacitással. Kiemelt figyelmet kap az is, hogy hosszabb távon fenntartható-e, illetve képes-e saját bevételeket is generálni. A jelentkezés teljes egészében online zajlik. A pályázati dokumentációt kizárólag elektronikus formában kell elküldeni a polgármesteri hivatal e-mail címére. Súlyos károkat okoznak a román gazdaságnak az Európai Unión kívüli online kereskedők. A Gazdaságtudományi Akadémia számításai szerint ezen platformok miatt idén 1,7 milliárd dollártól esnek el a hazai cégek, és 4600 munkahely szűnt meg. Az Európai Unión kívüli cégek 2025-ös eladásai 4,4 milliárd lejt tettek ki. Az idei adatok a megrendelések 20%-os növekedését mutatják. A veszteséget az okozza, hogy a pénz kiáramlik az országból, olyan termékekre, amelyeket nem idehaza állítottak elő. Ráadásul a kereskedők még csak nem is adóznak Romániába. Január 1-től az unión kívülről érkező 150 eurónál kisebb értékű csomagok után 25 lejes logisztikai adót kell fizetni. Az év első három hónapjában ez 32 millió euró bevételt eredményezett az államkassa számára. Idehaza a kínai Temu és Shein, valamint a török Trendyol a legnépszerűbb unión kívüli online webáruház.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Mélyen megosztott lett a romániai társadalom a demokráciához való hozzáállás kérdésében. A lakosság nagy része feladná a rend kedvéért. Ismét jelentősen nőtt az üzemanyagok ára, és nem látszik fény az alagút végén. Kevesebb mint egy óra alatt mérgezett meg a TikTok egy 12 éves gyermeket utánzó álfiókot. A valóság sokkal rosszabb, mint azt a legtöbben gondolnák. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Mélyen megosztott lett a romániai társadalom a demokráciához való hozzáállás kérdésében. Az Inscop legfrissebb közvéleménykutatása szerint a lakosság csak nem fele akár egy tekintélyelvűbb, kevésbé demokratikus rendszert is elfogadna, ha az rendet és stabilitást garantálna. A felmérés adatai szerint a kevésbé demokratikus berendezkedés támogatók aránya a politikai szimpátia és az iskolai végzettség alapján jelentős eltéréseket mutat. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 60%-a, a középfokú végzettségűek 48%-a, míg a felső fokú végzettségűeknek csupán 24%-a hajlana el egy autoriter rendszer irányába. Szerintük a döntések gyors meghozatala a legfontosabb, még akkor is, ha a hatalom demokratikus fékjei és egyensúlyai kevésbé érvényesülnek. Jelentősen megemelte a töltőállomásain alkalmazott üzemanyagárakat a piacvezető Petrom, miután a Rompetrol már egy nappal korábban is újból drágított. Az üzemanyagárak emelkedése a kőolaj nemzetközi piaci árának alakulásával áll összefüggésben. Aki az ország valamelyik Petrom kútjánál akar tankolni, kénytelen megállapítani, hogy igencsak megugrott az üzemanyagára. A Petrom ugyanis 15 banival emelte mind a benzin, mind a gázolaj literenkénti árát. A pekoonline.ro üzemanyagár monitor szerint pedig hasonló mértékű áremelést eszközölt ki a szintén az OMV Petrom Marketing által üzemeltetett OMV is. Az üzemanyagárak emelkedése ezúttal is a nemzetközi környezettel áll összefüggésben, és minden jel arra mutat, hogy a közeljövőben további drágulásoknak lehetünk szemtanúi és elszenvedői. A perzsöbölben újra fellángolt háborúnak és az orosz-ukrán konfliktusnak is árfelhajtó hatása van. Kevesebb mint egy óra alatt mérgezett meg a TikTok egy 12 éves gyermeket utánzó álfiókot. Derült ki egy kísérletből, amit néhány nappal ezelőtt a modern technológiák és alkalmazások bemutatásáról ismert újságíró Gyorgyi Buchnics végzett. Az emberkereskedelem elleni országos ügynökség ugyanakkor egy kevésbé látható veszélyre is felhívta a figyelmet. Az algoritmus nem tesz különbséget egy veszélyes trend és az áldozatra halászó emberkereskedő között. Ugyanazt a biztonsági részt aknázzák ki, a visszaigazolási kényszert, a magányt és az online tér megfigyelésének hiányát. Egy kiskorú behálózása nem egyetlen beszélgetés alatt történik, hanem olyan fokozatos eljárás során, ami a gyakorlatlan szemnek szinte észrevétlen. A bizalmat lépésről lépésre építik fel. Ezt hívják groomingnak. Pénzt, törődést, lehetőségeket kínálnak, majd lelkileg manipulálják a gyermeket, aki épp kiszolgáltatott helyzetben van.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Közel 100 ezer adófizető vett részt abban a nagyszabású országos felmérésben, amelyben az adóhatóság szolgáltatásait értékelték. Több száz állás vár betöltésre Bihar megyében. Főként a vendéglátásban és a kereskedelemben várják a jelentkezőket. Kellemetlen meglepetés érte a román tengerparton nyaraló turistákat. Bár a levegő hőmérséklete továbbra is nyárias maradt, a fekete tengervize egyik napról a másikra drasztikusan lehűlt. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Közel 100 ezer adófizető vett részt abban a nagyszabású országos felmérésben, amelyben az adóhatóság szolgáltatásait értékelték. Az eredmények alapján a személyes ügyintézéssel és a tisztviselők hozzáállásával elégedettebbek az állampolgárok. A digitális platformok stabilitásával és átláthatóságával kapcsolatban azonban határozott elvárásokat fogalmaztak meg, jelentette be Alexandru Nazare, ügyvivő pénzügyminiszter. A terca közleménye rámutat, az adófizetők elvárása egyértelmű: gyorsabb, stabilabb, intuitívabb és kevesebb bürokráciával járó online élményt szeretnének. A kockázatelemzések alapján az adóhatóság az utóbbi időszakban kiemelten ellenőrizte az online kereskedelmet, az alternatív szállítást, a házhoz szállítást, a gépjármű kereskedelmet, az állókházakat, a valutaváltókat, valamint a kiugróan nagy vagyonnal rendelkező magánszemélyeket. A legfrissebb adatok szerint összesen 688 megüresedett állást kínálnak Bihar megyében. Nagyváradon 381 a szabad munkahelyek száma, áll a Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség közleményében. Többek között épület- és járműtakarítót, biztonsági őrt, értékesítési ügynököt, szakácssegédet, szakácsot, kézicsomagolót, orvosi asszisztenst, kommunikációs asszisztenst, takarítót, pénztárost, sofőröket, könyvelőt, minőségellenőrt, állatgondozót, kézbesítőt, áramozgatót, diszpécsert, szakmérnököt, kereskedelmi dolgozót, eladót, autófestőt, valamint szakképzetlen munkásokat keresnek. További információkat az ügynökség megyei székhelyén kaphatunk. Kellemetlen meglepetés érte a román tengerparton nyaraló turistákat. Bár a levegő hőmérséklete továbbra is nyárias maradt, a fekete tengervize egyik napról a másikra drasztikusan lehűlt. Konstancánál mindössze 13 Celsius fokot mértek, még Mangália térségében valamivel enyhébb, körülbelül 18 fokos vízhőmérsékletet regisztráltak. A szakemberek szerint a hirtelen lehűlés egy természetes jelenség, az úgynevezett upwelling következménye, amely időről időre előfordul a fekete tengeren. A Meteo Plus tájékoztatása szerint ez már a második ilyen lehűlési hullám az idei nyáron. Az upwelling egy sajátos óceánográfiai folyamat, amikor a parttal párhuzamosan fújó szél a felszíni melegebb víztömeget a nyílt tenger felé sodorja, annak helyére a mélyből hidegebb, tápanyagokban gazdag víz áramlik fel. A jelenség elsősorban a román tengerpart mentén, a meleg évszakban tartósabb szél esetén alakul ki.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.